0: projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik, de a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A projektben használt síneket Olaszországból szállítják. A jelenlegi ütem szerint körülbelül 16 kilométernyi érkezik havonta. Az országos helyreállítási tervben vállalt cél az, hogy augusztus 31-ig a vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A Kolozsvár-Nagyvárad fővonalon közel 3 éve tartó forgalomleállás jelentős kényelmetlenséget okozott az utasoknak, és komoly gazdasági veszteségeket is eredményezett. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni, derül ki egy ottani közvéleménykutatásból. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt már nem gondolják érvényesnek. Az AP hírügynökség megbízásából készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebbek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az amerikai álmot, mint a fiatal generáció.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar kedve.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, derül ki az Európai Bizottság 2026-os Romániáról szóló jelentéséből. Ismét kiírják a tendert az egykori váradszőlősi piac helyén létesülő parkolóházra. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a vidéki ingatlanok népszerűségéhez. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, különösen a gyerekek esetében, derül ki az Európai Bizottság 2026-os jelentéséből, amely Románia gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikáit vizsgálja. A legnagyobb lemaradások a fogyatékossággal élők és a romák integrálására, illetve az oktatás helyzetére vezethetőek vissza. Romániában EU szinten az egyik legalacsonyabb a szociális célokra fordított költségvetés aránya, miközben a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés továbbra is korlátozott. Ugyanakkor súlyos hiányosságok tapasztalhatók az alapvető készségek terén is. A 15 éves tanulók több mint 40%-a nem éri el a minimális jártassági szintet matematikából, szövegértésből és természettudományokból, ami miatt Románia az Európai Unió leggyengébben teljesítő országai közé sorolható. Ismét meghirdeti a pályázatot Nagyvárad önkormányzata egy 335 férőhelyes többszintes parkolóház építésére, a már 2024-ben lebontott egykori váradszőlősi piac helyén. A több mint 7 millió euróra becsült beruházást teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák. Noha a 2021 végén még úgy jelentették be a projektet, hogy magánfinanszírozást is bevonnak a megvalósításhoz. Szerkezetét tekintve a leendő parkoló alaksorból, földszínből és 4 emeletből áll. A parkoló alternatívát kínál majd azoknak a környékbeli lakosoknak, akik elvesztették az utcai parkolóhelyeiket a váradszőlősi mobilitási folyosó kiépítésének megkezdése után. A kivitelezési határidő a szerződés szerint 1 év. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel, derül ki az immobiliare.ro elemzéséből. A trend a világjárvány idején indult el, és már a életmódbeli választássá vált az udvar és a bőségesebb tér iránti igény miatt. Mindezek mellett ma már az agglomerációs települések jobb infrastruktúrát és gyorsabb városi kapcsolatokat kínálnak, mint a korábbi években.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Csak papíron keresünk többet. Az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Szép bevételt hozott az adóhatóság online vásártere. Sok adós inkább fizetett, csak ne árverezzék el lefoglalt javaikat. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a munkaerőpiacon is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A bizottság prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 9217 leig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyban hozatalát célzó intézkedések miatt. A reálbér növekedés így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése felemészti a névleges bérnövekedést. A szakértők hozzáteszik azt is, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. A minimálbér július 1-től 4325 lejre emelkedik, ami serkenti ugyanaz alapjövedelmet, de az általános bérátlagra csak mérsékelt hatással lesz. Nagyvárad helyi tanácsa jóvá hagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Két hónap alatt 15,3 millió lej bevételt generált az adóhatóság online értékesítési platformja, adta hírul a Profit.ro. Ez a pénz az árverésekből folyt be, azonban a teljes bevétel nagyobb volt, mivel az árverések lebonyolítása előtt 3 millió lejt meghaladó értékű adótartozást törlesztettek olyan személyek, akiknek a javait meghirdették a platformon. Március 30-a és május 31-e között 78 online árverésre került sor, míg 17 esetben az adósságok teljes törlesztése miatt az árverést lefújták. Az eladási ár átlagban 17%-kal haladta meg a kikiáltási árat, közölte a hatóság. Az online vásártér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Működésének első két hónapjában 1,7 millió egyéni látogatója volt, és több mint 70 milliószor kattintottak az oldalra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. Miközben a szaktárca az egyenlőtlenségek felszámolásáról beszél, a szakszervezetek szerint a valóságban brutális megnyírbálásokra készül a kormány. Szerintük a projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik. De a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A projektben használt síneket Olaszországból szállítják. A jelenlegi ütem szerint körülbelül 16 kilométernyi érkezik havonta. Az országos helyreállítási tervben vállalt cél az, hogy augusztus 31-ig a vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A Kolozsvár-Nagyvárad fővonalon közel 3 éve tartó forgalomleállás jelentős kényelmetlenséget okozott az utasoknak, és komoly gazdasági veszteségeket is eredményezett. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni, derül ki egy ottani közvéleménykutatásból. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt már nem gondolják érvényesnek. Az AP hírügynökség megbízásából készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebbek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az amerikai álmot, mint a fiatal generáció.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 4 perc van, ami ezúttal is a kezdete Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak. A mikrofonnál most is Hosszú Zsanyi. Mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on és a pluszfm.ro oldalon, valamint a Plusz FM-es applikációnkon keresztül is. Június 11-e csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes most is önünk tartani.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk AmplusFM nagybáratként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. De szenzációs felfedezés történt a bihari földvárban. Geomágneses kutatásokkal a földfelszín alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Az ásatásokkal pedig minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak. Érdekelne is, hogy mit szóltok hozzá? Várom a hozzászólásokat, akár szóban, akár írásban. Írjatok, hívjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert én addig is szállítom nektek a legjobb zenéket.

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem faggatózok is nálatok. Ma például azzal kapcsolatban, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a bihari földvárban megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Bár a történeti forrásokból jól ismert volt, hogy Bihar a korai Árpád korban hercegi központ és püspök

Részleti bizonyítékként szolgál arra, hogy a bihari földvár a 11. században a Magyar Királyság egyik legfontosabb hatalmi közigazgatási és vallási centruma volt. De érdekelne az is, hogy ti mit szóltok mindezekhez. Itt továbbra is a legjobb zenékkel fogom viszonozni a kedvességetek.

0: Let's go! Üdvözlet nektek, 6 óra 27 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a bihari földvárban megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait, konkrétan egy monumentális háromajtós félköríves szentéllyel záródó óriási templom alapfalait azonosították. Ez a korabeli magyar királyságban kizárólag a kiemelt hatalmi és egyházi központokra, például Székesfehérvár Esztergom volt jellemző. A felszín alatt masszív kő és tégla alapozásokat találtak, amelyek éles kontrasztban állnak a földvársáncainak fa és föld szerkezetével, egyértelműen jelezve az építmény reprezentatív püspöki rangját. A templom belső terében és a bazilika közvetlen környezetében egy kiterjedt 11. századi temetőt kezdtek feltárni a régészek. A templomhajókban talált sírok az egykori egyházi és világi elit tagjaihoz tartozhattak. Néhány sírhely elhelyezkedése arra utal, hogy a bihari püspökök korai generációi nyugodhatnak ott. A sírokból kora középkori ékszerek, például S-végű hajkarikák, bronzgyűrök és az elhunytak státuszát jelző viseleti elemek kerültek elő. Az ásatási rétegekből származó tárgyak pontosan segítettek keltezni a helyszínt első István és Szent László korára. Az árpádkori uralkodók, köztük első László ezüst dénáriai kerültek elő, amelyek numizmatikai szempontból megkérdőjelezhetetlenné teszik a 11. századi keltezést. Jellegzetes kora középkori fazekas termékek maradványai is előkerültek, amelyek a vár mindennapi életéről tanúskodnak a püspökség Nagyváradra történő átköltözése előtti időszakból. Engem pedig ma az érdekelne, hogy ti mit szóltok mindezekhez. Várom akkor a hozzászólásaitokat, cserébe pedig érkeznek nektek most is.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a plusz

Üzd Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki hát kicsit ilyen felemás érzésekkel vág most neki az időjárás jelentésnek, ugyanis biztosan már ti is éreztétek tegnap, hogy eléggé füllet volt a levegő, na hát így a hajnali órákra a város bizonyos térségeire meg is érkezett ugye az égi áldás záporok formájában, és ez folytatódni fog most itt a délelőtt folyamán. Többnyire borult lesz egyébként az égbolt, és egy-egy zápor is lehetséges lesz. Mennyiségét tekintve nem lesz teljesen egyértelműen sok, sőt, én azt látom, hogy inkább csak ilyen kevéske az, amivel kalkulálni kell, de tudjátok, nyugtával a napot. Egyébként a maximum hőmérséklet az 25 fok körül fog ma alakulni, szóval kicsit a hőmérsékletekre is hatással lesz ez a borongós mai nap. Jelenleg egyébként 20 fokot mérhetünk, erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünk. Az, hogy mennyire terheli az utakat, forgalom, nem tudom, mert ezt érintően nem küldtetek még infokat, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor általános, és az nem más, mint hogy ezekben a percekben még nincs túl nagy forgalom a város és a megye útjain. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a reggel.

0: 6 óra 44 perc van, halihó nagyvárad, az előbbi Ákos dal is bizonyíték volt arra, hogy itt a Plusz FM-en halljátok a legjobb zenéket, és persze a titeket érintő leglényegesebb infókat is, úgyhogy ennek megfelelően jó, ha tudjátok, hogy a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményben tájékoztat arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 720 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 472. Többek között adatbázis kezelőt, épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, pincért, péket, kézicsomagolót, programozót, pénzügyi jellemzőt, menedzserasszisztenst, orvosi asszisztenst, hoteltakarítót, recepciós, pénztáros, sofőröket, gazdasági tanácsadót, szakértőt, felügyelőt, könyvelőt, automosót, autóelektronikai műszerészt, villanyszerelőt, takarítót, raktárfelelőst, ápolót, szakmérnököket, mosogatókat, kereskedelmi dolgozókat, árumozgatót, pszichiátert, postai dolgozót, operátorokat különböző területekre, valamint szakképzetlen munkásokat is keresnek. További információkkal az Ázsió Femély megyei székhelyén szolgálnak, azaz itt Várodon a Transzilvániai utca 2 szám alatt, telefonon pedig a 0259 436 821-es számon hívhatjátok őket. Bennünket pedig továbbra is hallgassatok, nem csak az ilyen fontos infókért, hanem a legjobb zenékért is. Érkezik is a Gang Gang Gang, David Guetta, Teddy Sims is a Tones and I közös előadásában.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

Üdvözlet nektek, 6 óra 52 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a legérdekesebb hallgatói hozzászólásokat is megosztja veletek. Ma ugye ezzel kapcsolatban, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a bihari Földvárban megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait. Koncz István azt írja, hát mit szólok hozzá? Az, hogy valamikor olyan jókat bulisztunk itt a 90-es években, most meg felásták. Aztán Magyar János is kommentelt, csodálkozom is, meg nem is hiszem el. Azt elhiszem, hogy találtak ezt az, de az nem Szent Lászlóhoz köthető, mert itt Burebészta és Decsebál dácsiája volt minimum 2500 év óta. Aztán Szabó László is írt, ez nem volt meglepő, majd az lesz meglepő, ha bukaresti archeológusok bebizonyítják, hogy Szent László román volt. Aztán Murányi Péter is írt, azért vagyok csalódott, mert Burepista bácsi pálinkás üvegen nem került még meg. Aztán Dalos Aranka is írt, ez csak természetes, hogy Szent László korabeli templom maradvány találtak, hisz ő alapította a városunkat. De jó lesz jól dokumentálni azokat a leleteket is, bejegyezni valami hiteles helyen is, mert a végén kiderül, hogy valami helyidegen nép ősi maradványai azok. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, ha jól tudom, Szent László nem az elmúlt 100 akárhány évben született, úgyhogy itt a bizonyíték, hogy ez a föld ezen a részen nem Románia volt. Ne nagyon mondjátok, meséljetek senkinek, mert hamarosan bebetonozzák, mint minden más is ebben az országban, eltüntetve a bizonyítékot az itt lakott magyarságról. Aztán Szabaros József is írt, lesz ott még más is, csak keresni kell. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is nektek a legjobb dalok, és persze jár nektek még egy óra a reggeliből is, szokás szerint érkezik ide hamarosan a stúdióba Anita is, és akkor fogunk még ezzel kapcsolatban is, vagy ezzel a témával kapcsolatban is beszélgetéseket folytatni, de addig is a legnagyobb slágerek fognak nektek szólni, most például

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Felezi a pótlékokat és átrajzolja a teljes bértábla rendszert. Így alakítja át a kormány a közszférában lévő fizetéseket. 100 millió lejjel emelik a roncsautó program költségvetését. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben Románia továbbra is ügyvezetőként működik, és még nem világos, milyen összetételű kabinet veszi át a kormányzást, a munkaügyi minisztérium bemutatta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform elfogadásához külön politikai megállapodásra volt szükség, mivel a jogszabály a helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú vállalása, amelyhez 770 millió euró uniós forrás kapcsolódik. A jelenleg még csak tervezetként létező törvény több mint felére csökkenteni a pótlékok számát, új bértáblákat vezetne be, és teljesítmény alapú jutalmazással egészítené ki a közszféra bérezését. A kormány szerint senki sem fog kevesebbet keresni, a szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a reform újabb egyenlőtlenségeket teremt. A tervezet egy olyan rendszerhez nyúl, amely az elmúlt években a román közigazgatás egyik legvitatottabb területévé vált. A jelenlegi bérrendszert ugyanis eredetileg a 2017-es egységes bértörvénynek kellett volna rendeznie, ám azóta a jogszabályt több tucat alkalommal módosították, különböző sürgősségi rendeletekkel és egyedi intézkedésekkel. Közvitára bocsátották a roncsautó program pályázati útmutatóját. A romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártottak. Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be. A rendelet tervezet 10 napig lesz közvitán, majd a jóváhagyást követően, vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban. Az, hogy a mallok lettek a városiak fő szórakozási helyszínei, sokat elárul a romániai társadalomban bekövetkezett változásokról. Ez lett ugyanis az a hely, ahol az emberek barátaikkal találkoznak, ahol kényelmes és kiszámítható környezetben töltenek el néhány órát. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint a bevásárlóközpontok azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhős lesz ma az égbolt, ennek megfelelően a délelőtti órákban kevés esőre is lehet számítani. A hőmérsékletek ennek ellenére továbbra is nyáriasan fognak alakulni, jelenleg is már 20 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig most olyan 25 fok környékére várható, időnként enyhe légmozgás mellett, viszont erős hidegfronti hatás terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt!
3: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
3: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
5: És Hosszú Sanyival. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat ezen a csütörtöki napon. Nagyváradiak és környékbeliek, június 11-e van, Barnabás és Rozalinda névnapja. Köszöntünk mindenkit, aki ma valamilyen jeles évfordulót ünnepel, és persze arra biztatunk titeket, hogy ma is hangolódjatok és töltekezzetek a reggeli készülődésben, a munkába vezető úton, vagy épp a munkahelyen a Plusz FM slágereivel.
2: És persze azok mellett mi is érkezünk majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákkal, úgyhogy érdemes most is velünk tartanotok.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Képzeljétek, kedves hallgatók, egy szenzációs felfedezés hírével indítjuk a napot, megtalálták ugyanis a bihari földvárban Szent László székes egyházának a nyomait. A Szent Lászlóhoz köthető, megmaradt, kézzel fogható alkotások szinte kivétel nélkül templomi falképek, ezeknek is jelentős többsége Székelyföldön található, de van egy hely, amely nem csak hogy meglátogatható, a lovak király maga is élt a falai között, ez pedig a Bihar településen álló és megújulásban lévő földvár. Geomágneses kutatásokkal a földfelszín alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait, az ásatásokkal pedig minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak.
0: Szenzációs, tényleg, és hát nekünk azért ez nem is volt akkora meglepetés szerintem. Mi magyarok azért így tudtuk, tehát így foglalkozunk a történelemmel, a magyar történelemmel, nekünk ez nem volt újdonság, biztos volt olyan, akinek ez viszont nem volt annyira pozitív, hogy most megint előkerült valami olyan dolog, a múlt valami arra utal, hogy itt azért már jó pár száz éve ugye van nyoma a magyaroknak, ezt így el tudom fogadni, de ugyanakkor meg tényleg jó dolog az, hogy beigazolódik mindaz, amit mi éreztünk, sejtettünk, ez mindig pozitív.
1: Igen, hát mindig vannak, meg lesznek olyan hangok, akik nem annyira örülnek neki, hogy ez magyar vidék volt egykoron, de ugye ez is egy újabb bizonyíték arra, hogy már pedig igen.
0: Igen, így van, abszolút azt mondom. Egyébként azt már biztosan tudni lehet, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Egészen biztos az is, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is hercegként, mert az uralkodását megelőző két évtizedben ez volt a hercegség központi erődítése. Emédi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök elmondta, hogy az 1960-as évektől kezdve mintegy 25 éven keresztül kutatták a régészek a földvárat, de Emődi szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni, ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit is, előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. A kutatás akkor elsősorban a falakra, a földhányásokra vonatkozott, részben pedig a többi kevésbé előkerülő kisebb-nagyobb település nyomokra, melyek nem voltak különösebben látványosak és nem jártak komolyabb eredményekkel. És hát ugye abban is lehet valami, hogy csak ugye ilyen kevés százalékát sikerült feltárni.
1: Igen, azért az 2,5 az nagyon csekély. Tehát, hogy az 1960-as évektől elkezdve mostanáig csupán csak 2,5% hatalmas mennyiségű lelet lehet tényleg a föld alatt.
0: Ja, igen. És hát ugye ez is egyfajta bizonyíték arra, hogy nem is nagyon volt értek egyébként, hogy nagyobb területre fel legyen tárva.
1: Persze, hogy felderüljön a fény arra, hogy mi rejtőzik a föld alatt. Igen. Egyébként, amikor az országos helyreállítási program keretében meghirdették a Szent László út programot, amelynek keretében a lovak királyhoz köthető számos emlékhely megújítására nyílt pályázati lehetőség, akkor vált lehetővé újból a bihari földvár felújítása és részbeni régészeti kutatása, és azt már a legelején tudták, hogy a műemléki védettség miatt nem lehetséges jelentősebb infrastrukturális beruházást megvalósítani, azonban elsődleges volt a föld mélyének átvilágítása, és ugye ez szinte szó szerint értendő, hiszen a modern georadaros vizsgálatok segítségével megállapíthatták, hogy a felszín alatt hol és milyen mértékben, illetve formában változott a talaj összetétele, ebből pedig az is megállapítható, hogy hol találhatók például a falmaradványok, a régmúltban átmozgatott talajrétegek. Úgyhogy nagyon érdekes tudomány tulajdonképpen ez a régészkedés, meg a leletek feltárása.
0: Egyébként igen, ezzel kapcsolatban most egy kicsit úgy el is szégyeltem magam, mert lehet, hogy egyszerűen csak nem tette a technológia még korábban lehetővé, hogy foglalkozzanak a nagyobb feltárással, vagy egyáltalán ugye átvizsgálják a területet. Ugye ez a ugye modern ilyen georadaros vizsgálat, ez azért ezelőtt 15-20 éve szerintem még nem volt. 30-40 évvel meg biztosan nem.
1: Hát ennek fix. A kis tesója az, mikor fogod azt a kis műszert, tudod, amivel mész a tengerparton,
0: és
1: és a homokban keresed a fémet, az aranyat, meg egyébként a többi nemes fémet.
0: Abban biztos vagyok, hogy ott a földvárat, azt már végigpásztázták ilyen fémradarokkal.
1: Ilyen fémradarokkal.
0: Igen. Csak ugye annak is van azért egy tartománya, amiben mozog ugye maga a radar, és nem tudom, szerintem 1-2 méter mélység maximum.
1: Biztosan, az, persze, mélyebbre nyilván. Úgyhogy nem jut el a sugarra. Nem,
0: de az viszont pozitívum, hogy most elkezdődtek a feltárások, és hogy ilyen sok bizonyíték van arra, hogy igen, Szent László valóban élt itt, valóban uralkodott itt, és valóban igen, a vára volt a bihari földvár is.
1: Igen, és ki tudja, hogy mi fog még előkerülni, tehát hogy most ezen a nagy eredményen felbuzdulva valószínűleg még tovább folytatódnak az ásatások és a kutatások ezen a területen, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit hoz, milyen eredményeket igen. hoz majd ez a jövőre nézve.
0: És persze be is számolunk majd róla nektek.
1: Mindenképp.
0: Ez meg fog történni, de addig is adjuk nektek a legjobb zenéket. Ja, és egy szülinapi köszöntés is Porondon lesz még most itt a következő pillanatokban, ugyanis Balogh Zorka ma ünnepli a születésnapját, úgyhogy Isten éltessen innen is kedves Zorka, anya, apa, és minden szeretted, barátod, a család ezúton kíván neked boldog

0: alá.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetünk. Kollégáinkkal kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
4: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Felezi a pótlékokat és átrajzolja a teljes bértáblarendszert. Így alakítja át a kormány a közszférában lévő fizetéseket. 100 millió lejjel emelik a roncsautó program költségvetését. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben Románia továbbra is ügyvezetőként működik, és még nem világos, milyen összetételű kabinet veszi át a kormányzást, a munkaügyi minisztérium bemutatta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform elfogadásához külön politikai megállapodásra volt szükség, mivel a jogszabály a helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú vállalása, amelyhez 770 millió euró uniós forrás kapcsolódik. A jelenleg még csak tervezetként létező törvény több mint felére csökkenteni a pótlékok számát, új bértáblákat vezetne be, és teljesítmény alapú jutalmazással egészítené ki a közszféra bérezését. A kormány szerint senki sem fog kevesebbet keresni. A szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a reform újabb egyenlőtlenségeket teremt. A tervezet egy olyan rendszerhez nyúl, amely az elmúlt években a román közigazgatás egyik legvitatottabb területévé vált. A jelenlegi bérrendszert ugyanis eredetileg a 2017-es egységes bértörvénynek kellett volna rendeznie, ám azóta a jogszabályt több tucat alkalommal módosították, különböző sürgősségi rendeletekkel és egyedi intézkedésekkel. Közvitára bocsátották a roncsautó program pályázati útmutatóját. A romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri paktumban résztvevő országokban gyártottak. Az új előírást részben részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be. A rendelet tervezet 10 napig lesz közvitán, majd a jóváhagyást követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban. Az, hogy a mallok lettek a városiak fő szórakozási helyszínei, sokat elárul a romániai társadalomban bekövetkezett változásokról. Ez lett ugyanis az a hely, ahol az emberek barátaikkal találkoznak, ahol kényelmes és kiszámítható környezetben töltenek el néhány órát. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint a bevásárlóközpontok azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Időnként felhős lesz ma az égbolt, ennek megfelelően a délelőtti órákban kevés esőre is lehet számítani. A hőmérsékletek ennek ellenére továbbra is nyáriasan fognak alakulni, jelenleg is már 20 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig most olyan 25 fok környékére várható, időnként enyhe légmozgás mellett, viszont erős hidegfronti hatás terheli ma a szervezetünket.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tolódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
6: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
5: Például mindjárt beszélünk arról is, hogy milyen kaják lettek a tavasz tárgyai. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz. A Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent megtesznek, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Fontos info az is, jó tudni róla, hogy a közösségi média a fogyasztási szokásokat láthatóan befolyásolja. Képzeljétek el, hogy egy friss, romániai élelmiszerfogyasztást gorcső alá vevő elemzésből kiderült, hogy az elmúlt időszakban teret hódítottak a fehérjében és omega-3-ban gazdag termékek, valamint a növényi alternatívák is egyre gyakrabban kerülnek a bevásárlókosárba. A szakértők szerint egyre szorosabb összefüggés figyelhető meg a közösségi média trendjei és a vásárlási magatartás között. Az influencerek és a tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben, különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket.
0: És akkor most már előbb vagy utóbb eljutunk oda, hogy az üzletek tele lesznek ilyen minőségi portékákkal is, és éppen beszéltünk erről is, nemrég volt téma, hogy van a saját márkás termék, ugye a bevásárló központokban, ami azért hát nem mindig a legjobb minőségű, viszont még mindig azokból van több, tehát még mindig a hát kevésbé jó minőségű termékekből van több, de akkor elvben most arról van szó, hogy ez változik, látszik maga a trend, tehát hogy nagyobb a kereslet az ilyen...
1: Az egészségesebb termékekre? Arra gondolsz? Hát, vagy legalábbis azok irán nagyobb a kereslet, amiket jól reklámoznak. Én inkább így fogalmaznék, tehát, hogy azok a termékek, amiket jobban népszerűsítenek, akár influencerek, akár valamilyen olyan személyek, akik népszerűségnek örvendenek, vagy a köztudatban ismert arcok.
0: Ismertebb személyek.
1: Igen, akkor azokat a termékeket a vásárlók előnyben részesítik, vagy hamarabb fognak mondjuk több pénzt költeni egy olyan termékre, amit egy ismert ember reklámoz.
0: De akkor ott még mindig megvan annak a lehetősége, hogy jól felépített a brand van mögötte, vagy előtte, de valójában magának a terméknek az összetétel az nem biztos, hogy annyira
1: egészséges.
0: A többihez képest.
1: Igen. Viszont egyébként a leglátványosabb növekedést a tonhal mutatja a népszerűség tekintetében, és az egyébként egészséges is, tehát
0: igen,
1: hogy ez pont egy olyan, ami erősíti a szabályt kategória, mert képzeljétek el, hogy az eladások közel 50%-kal emelkedtek az előző évhez képest a tonhal tekintetében, de ugyanakkor a szardínia konzerv is egyre népszerűbb, és az elmúlt hónapokban a táplálkozással és az egészséggel foglalkozó tartalomkészítők pontosan a szardínia konzervet népszerűsítették nagyon intenzíven, úgyhogy talán van némi összefüggés a dologban, és a szardínia fogyasztása tavasszal több mint kétszerese az év többi időszakában regisztráltnak, tehát hogy már most nagyon látszódik, hogy ez az intenzív népszerűsítésnek a hatása az ugye az, hogy ennyire megnőtt a fogyasztása a szardínia konzervnek.
0: Igen, de nem feltétlenül az időszakhoz lehet ezt kötni, tehát olyan értelemben, hogy nem minden évben van ez, hogy most van a szezonja a szardíniának.
1: A szardíniának lehet, hogy nincs annyira szezonja tavasszal. Hát most lehetett egy ilyen kampány, ugye, ami a szardíniát célozta, a szardínia népszerűsítést.
0: Igen. Ugyanakkor azért még mindig szerintem a lazac az, ami talán a legegészségesebb, ha jól tudom, vagy a omega-3-ban
1: a leggazdagabb. Igen. De szerintem végül is bármilyen halat fogyasztunk, az már egy nagyon jó dolog, mert ugye eleve sokkal kevesebb halat fogyasztanak az emberek, mint annyi az elvárt mennyiség lenne. Hogyha mondjuk egy éves szintre levetíted, akkor talán 10%-a, hogyha jól emlékszem. Amennyit az emberek egy év során megesznek, szemben azzal, amennyit kellene. Úgyhogy igazából már bármi jó, csak hal alapanyagból legyen. De igen, a lazac az kiemelkedik biztosan mindenképpen. Viszont az egyik legdrágább hal is, ugye, ne felejtsük el.
0: Így van,
1: a lazac. De ugyanennyire népszerű az utóbbi időben a görög joghurt is. Nem tudom, te mennyire szereted a joghurtot. Én nem annyira vagyok nagy joghurtevő, de a görög joghurt az most úgy tűnik, hogy virágkorát éli.
0: Nekem kimaradt egyébként így
1: a görög joghurt.
0: Igen. igen. Joghurt, amikor így ettem joghurtot, azt inkább csak desszertként ettem, valami gyümölcs joghurt, vagy még jobb a csokis.
1: Na hát képzeld el, hogy egyébként a görög joghurt is desszert alapanyag is lehet, és sokoldalú joghurt egyébként, ugyanis fehérjében gazdag, és számos online recept alapanyaga is tulajdonképpen, tehát erről is szól a felmérés, hogy számos olyan online elérhető recept van, aminek az alapanyaga a görög joghurt. És a joghurtnak az eladásai is egy év alatt 20%-kal nőttek.
0: Nem semmi. Egyébként a görög joghurtot használják salátához is, nem? Meg vannak különböző sütik, amiben...
1: Igen, amiben ilyen joghurt alapanyagú
0: például sütik. A sajtort, mintha a sajtortában is lenne joghurt, nem? Vagy lehet, hogy keverem valamivel.
1: Meg a pitéknek, meg minden sütinek, tudod, ami ilyen levegős, ami ilyen nagyon könnyű tésztája van, azokba szoktak joghurtot tenni, hogy így fellazítsák, és akkor tulajdonképpen egy ilyen kis pihepuha süti alapanyagod lesz belőle.
0: Hát pár műsor még veled is, tiszta gurma leszek itt. Kifaragsz engem itt a konyha művészetekből.
1: Hát legalábbis igyekszem néhány hasznos tippet adni, de legközelebb majd kérek egy ilyen próbát, tudod, egy ilyen mintasütit, hogy nézzük meg,
0: igen,
1: hogy honnan, hova fejlődsz,
0: nem
1: Sanyi.
0: Tudom, biztos, hogy akarod?
1: Persze, bátor vagyok is.
0: Ebben azért nem vagyok teljesen biztos, megmondom őszintén.
1: Szóval hogy el tudnád készíteni?
0: Igen. Tudok irántottát is rontani, szóval. Egyszerűen nem mindig sikerül ugyanúgy, én nem is értem, pedig mindent ugyanúgy csinálok, ugyanaz a folyamat, de valahogy mégsem mindig ugyanaz az eredmény, nem értem.
1: De szerintem ezzel nem vagy egyedül. Bizonyára a hallgatóink között is vannak olyanok, akik szembesülnek időnként ezzel a problémával, de ettől függetlenül ne vegye el a kedvedet, úgyhogy akkor hajrá az ilyen joghurtos meg halas ételeket tessék gyakorolni.
0: Jó, úgy lesz. Na, de minden esetre kíváncsiak vagyunk arra is, hogy nektek mi a véleményetek, hogy látjátok ezt a témát. Mi természetesen most is adjuk cserébe a legjobb zenéket.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Este pedig újra jön a zenevonat. Mi pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai reggelen. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz újra reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk pénteken is, de addig se feledjétek, minél többet rágódunk azon, amit nem akarunk, annál inkább benne rekedünk. Ellenben, ha azzal foglalkozunk, amit akarunk, bőséget és jó dolgokat vonzunk magunkhoz. Vigyázzatok magatokra, és legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Nyáron visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumarkt világos sörára 15,95 bani, valamint a 700 grammos Mitch Calade Dulest ára mindössze 14,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Felezi a pótlékokat és átrajzolja a teljes bértáblarendszert. Így alakítja át a kormány a közszférában lévő fizetéseket. 100 millió lejjel emelik a roncsautó program költségvetését. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben Románia továbbra is ügyvezetőként működik, és még nem világos, milyen összetételű kabinet veszi át a kormányzást, a Munkaügyi Minisztérium bemutatta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform elfogadásához külön politikai megállapodásra volt szükség, mivel a jogszabály a helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú vállalása, amelyhez 770 millió euró uniós forrás kapcsolódik. A jelenleg még csak tervezetként létező törvény több mint felére csökkenteni a pótlékok számát, új bértáblákat vezetne be, és teljesítmény alapú jutalmazással egészítené ki a közszféra bérezését. A kormány szerint senki sem fog kevesebbet keresni. A szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a reform újabb egyenlőtlenségeket teremt. A tervezet egy olyan rendszerhez nyúl, amely az elmúlt években a román közigazgatás egyik legvitatottabb területévé vált. A jelenlegi bérrendszert ugyanis eredetileg a 2017-es egységes bértörvénynek kellett volna rendeznie. Ám azóta a jogszabályt több tucat alkalommal módosították, különböző sürgősségi rendeletekkel és egyedi intézkedésekkel. Közvitára bocsátották a roncsautó program pályázati útmutatóját. A romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártottak. Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be. A rendelet tervezet 10 napig lesz közvitán, majd a jóváhagyást követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban. Az, hogy a mallok lettek a városiak fő szórakozási helyszínei, sokat elárul a romániai társadalomban bekövetkezett változásokról. Ez lett ugyanis az a hely, ahol az emberek barátaikkal találkoznak, ahol kényelmes és kiszámítható környezetben töltenek el néhány órát. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint a bevásárlóközpontok azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximum pedig 22-23 fok körül alakul, éjszakára 14 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken helyenként felhős lesz az égbolt felettünk, csapadék azonban nem várható.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM közlekedési információk.
8: Ideiglenes sávszűkítés van érvényben a Máté Korvin utcán június 13-áig a vasúti hídkarbantartási munkálatok miatt. Illetve azt is jól tudjátok, hogy június 9-én újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. A hatóságok pedig arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a Krongolói utcai vasúti átjárónál Biharpüspöki és a Hármas Ipari Park között, a vasúti felüljáró környékén. Az autósok szigorúan tartsák be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljenek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: 2026. június 11-e csütörtök, jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek a 89,6-on elstartolt a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek déli 12 óráig. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel kezdésnek itt lesz a Dobuszikett Dolls I Don't Need a Man című daluk, előtte pedig hozom nektek Ed Sheeran Azizam című dalát. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csoda, szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek!

Kádár pluszosok, június 10 és 12-e között aszfaltozási munkálatok zajlanak az Aradi úti bevásárlóközpontok környékén, ezért ideiglenesen módosul a 19-es és a 23-as autóbuszok útvonala, közölte a Nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE. A 19-es buszok ebben az időszakban csak a Dedeman áruházig közlekednek, az ERA bevásárlóközpontot nem érintik. A járatok a Pece hídig a megszokott útvonalon haladnak, majd a Hornbeck felé vezető bekötőúton és a Cáren Gyula utcán keresztül jutnak el a Dedemánhoz. A 23-as vonal esetében fordított a helyzet, ezek a buszok csak az ERA bevásárlóközpontig mennek, a Dedemánhoz nem térnek be. A járatok a Pece hídtól a Szent Andrási útra térnek, majd a Körgyűrűn keresztül közelítik meg az ERA-t. Az érintett időszakban a Pece hídnál lévő villamos megállóból több alternatív közlekedési lehetőség is rendelkezésünkre áll. Ősi felé a 2-es villamossal, Váradszőlős irányába az 5-ös és a 6-os járatokkal, Rogérius felé pedig az 5-ös villamossal vagy az Emmanuel Liceumnál a 7-esre átszállva lehet tovább utazni. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, a folytatás pedig már itt is van.

FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. Közel három hétig részlegesen szünetel a melegvízellátás több váradi utcán. Kedden 8 órától szünetel a melegvízellátás a 824-es hőközponthoz tartozó fogyasztóknál. Tájékoztat a Nagyváradi Hőszolgáltató Vállalat bennünket. Érintve vannak az Euróul Máriusz Kozma, az Alexandrovala utca, a Konstantin Tanász és a Nikolaus Olához utcák lakói. A szolgáltatást várhatóan június 29-én 23:30-kor visszaadják.

0: a One Republic Danával pedig fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz első órájában. Nagyváradi a környékbeliek. A folytatásban átadom a mikrofont Keserű Tamás kollégámnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket a legszuperebb slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék. Minősülnek.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz 0 számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
7: Ezen a nyáron szuper ajánlatokkal újíthatsz fel. Június 17-ig a Brico-ban a 15 literes Oscar kültéri mosható falfesték, 4 liter alapozóval csak 424,15 lej, a 45x45 cm-es elcsiszolt beltéri kültéri Milestone podrólap pedig csak 39,5 lej négyzetméterenként. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
8: Brico! Társadalmi célú hirdetés.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. Bíróságon támadják meg a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosításának tervét. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. A kölcsön révén az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrásokat addig, amíg az Európai Unió és az illetékes állami hatóságok vissza nem térítik a támogatásból finanszírozott összegeket. A hitelfelvételt több tényező indokolja. Egyrészt valamennyi projektet legkésőbb augusztus végéig le kell zárni. Másrészt az önkormányzat szerint a rendelkezésre álló finanszírozási forma rendkívül kedvező, hiszen teljesen kamatmentes. A városvezetés szerint a hitel átmeneti megoldást jelent, amely biztosítja a beruházások folyamatos finanszírozását a támogatások folyósításáig. A hitel felvétele ugyanakkor átmenetileg növeli Nagyvárad eladósodottsági mutatóját. Míg a törvény szerint az önkormányzatok eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az előző 3 év saját bevételeinek átlagára vetített 30%-ot, Nagyvárad esetében ez az arány 32,9%-ra emelkedik a most felvendő hitel miatt. Újabb pert indít a Nagyváradi önkormányzat ellen a Bihar megyei Polgári Konzultatív Testület Egyesülete, amely ezúttal a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosra való bővítését támadta meg a bíróságon. Az egyesület több olyan önkormányzati beruházást is bíróság elé vitt, amelyek szerintük veszélyeztették a történelmi városszövetet, és több esetben sikerült is megakadályozniuk vagy késleltetniük a terveket. Ők érték el peres úton azt, hogy érvénytelenítsék a kert, a vámház és a Tímár utca szélesítésére vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Álláspontjuk szerint a beruházás nem csak a város történelmi arculatát veszélyezteti, hanem ellentmond azoknak a stratégiai dokumentumoknak is, amelyekre az önkormányzat maga hivatkozik a beruházás szükségességének indoklásában. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének, mondta el a Maszolnak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A hatékony fellépés érdekében átalakítanák a rendszert és annak finanszírozását is. Egy betegség megelőzési bizottság lépne közbe, amint a sertéspestis felüti a fejét. A beavatkozásokat pedig a bürokratikus késlekedések elkerülése érdekében a kormány tartalék alapjából azonnali finanszírozással hajtanák végre. A javaslat értelmében korlátoznák az állatok szállítását, ez lenne az egyik fő intézkedése a betegség megfékezésére, miközben támogatásokkal ösztönöznék a háztáji gazdaságokat a sertések fülszámozására. A háztáji gazdaságokat nem bántják, sőt támogatni akarják őket, hogy a házi sertések mindegyike fülszámot kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell tartania a minimális járvány megelőzési szabályokat, és szerződnie kell az állatorvossal.
10: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximum pedig 22-23 fok körül alakul, éjszakára 14 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken helyenként felhős lesz az égbolt felettünk, csapadék azonban nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Staroveszki, tehát a Megérő út és az NSZKÓ, azaz a Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZKÓ, a Megérő és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Traján Park és az NSZKÓ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schuber utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunál Ulói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl Budától a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Baragánuli utca és a Mágér út között szintén megváltozott a haladási irány. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Holly Hammerstone To Love Somebody című dalával folytatjuk a csütörtök délelőttöt. Nyugodt jó rádiózást, és jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Slágerek

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, ebben a hónapban újabb kampányt indít a Harvest a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai június 8 és 19-e között ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a Harvest-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szoba és fürdőszobai bútorokat, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket, persze üveg nélkül, vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarírtókat, ragasztókat, nehéz fémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz viszont az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel 9 és 15 óra között. Aki lemarad a kampányról, vagy két kampány között szeretne megszabadulni a szeméttől, annak lehetősége van elszállítatni azt a Turzó Sándor vagy az Uzineror utcai telepre, ahol 15 féle hulladékot gyűjtenek. A szelektív hulladékgyűjtő központok márciustól októberig, hétfőtől szombatig 8 és 20, míg novembertől februárig 9 és 17 óra között tartanak nyitva. A leadás itt is ingyenes, csupán egy személyi igazolványt kell felmutatni, ami bizonyítja, hogy a hulladékot leadó személy Nagyváradon lakik.

nagyváradiak, környékbeliek 1944 tavaszán a gettósítás heteiben a Nagyvárad napilap két alkalommal is közölte a magyar szellemi életnek. A zsidó szerzők írói műveitől való megóvása tárgyában kiadott kormányrendelet mellékletét. Ez a rendelet kimondta, hogy zsidó szerző írói művét többszörösíteni, hozzátenni és forgalomba hozni nem szabad. A hivatalos lap pedig közzétette azoknak a szerzőknek a névsorát, akiknek műveit a rendelet értelmében a közforgalomból ki kell vonni. Ezek a listák nem pusztán adminisztratív mellékletek voltak. Egy kultúra eltörlésének előszobái ezek. A könyvek betiltása, elkobzása és megsemmisítése a magyar nyelvű zsidó irodalom ellen irányult. Ellenük, akik magyarul írtak, magyar olvasóközönségnek a magyar kultúra részeként. A 2944-es lista okán és az írók emlékére szerveznek felolvasást Hetényi Zsuzsa kezdeményezésére a nagyváradi Mai Zsig közreműködésével június 13-án, szombaton 18 órától a Lédaház kultúrtérben. Közreműködnek Balog Andrea, Barabás Hunor, Frid Noémi, Hetényi Zsuzsa, Meleg Vilmos, Rézműves Róbert, Simon Judit, Szűcs László, valamint videófelvételről Molnár Enikő és Tasnádi Sáhi Noémi. A felolvasáson elhangzik két olyan szerzőműve is, akiknek könyve már a Mai Zsig polcán van, két támogató, Rácz István és Sia Delta jó voltából. Június 13-án szombaton 18 órától tehát a Lédaház kultúrtérben felolvasást szerveznek. Várják az érdeklődőket.

0: Budapestiak, környékbeliek, ha épp úton vagytok, és sebességmérés, torlódást vagy netelen útlezárás részletek valahol, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM nagyváradként Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket, itt is üzenhettek. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra a folytatásban, mert itt is van Keserű Tamás kollégám a hírekkel. A hírek után pedig mutatom is, hogy mivel várlak vissza benneteket. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
4: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
3: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Averománia. A változás velünk kezdődik.
6: Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os Elmász magokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Báradi Önkormányzat az államkincstártól. Bíróságon támadják meg a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosításának tervét. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Báradi Önkormányzat az államkincstártól. A kölcsön révén az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrásokat addig, amíg az Európai Unió és az illetékes állami hatóságok vissza nem térítik a támogatásból finanszírozott összegeket. A hitelfelvételt több tényező indokolja. Egyrészt valamennyi projektet legkésőbb augusztus végéig le kell zárni. Másrészt az önkormányzat szerint a rendelkezésre álló finanszírozási forma rendkívül kedvező, hiszen teljesen kamatmentes. A városvezetés szerint a hitel átmeneti megoldást jelent, amely biztosítja a beruházások folyamatos finanszírozását a támogatások folyósításáig. A hitel felvétele ugyanakkor átmenetileg növeli Nagyvárad eladósodottsági mutatóját. Míg a törvény szerint az önkormányzatok eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az előző három év saját bevételeinek átlagára vetített 30%-ot, Nagyvárad esetében ez az arány 32,9%-ra emelkedik a most felvendő hitel miatt. Újabb pert indít a nagyváradi önkormányzat ellen a Bihar megyei Polgári Konzultatív Testület Egyesülete, amely ezúttal a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosra való bővítését támadta meg a bíróságon. Az egyesület több olyan önkormányzati beruházást is bíróság elé vitt, amelyek szerintük veszélyeztették a történelmi városszövetet, és több esetben sikerült is megakadályozniuk vagy késleltetniük a terveket. Ők érték el Peres úton azt, hogy érvénytelenítsék a kert, a vámház és a Tímár utca szélesítésére vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Álláspontjuk szerint a beruházás nem csak a város történelmi arculatát veszélyezteti, hanem ellentmond azoknak a stratégiai dokumentumoknak is, amelyekre az önkormányzat maga hivatkozik a beruházás szükségességének indoklásában. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznóállomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének, mondta el a Maszolnak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A hatékony fellépés érdekében átalakítanák a rendszert és annak finanszírozását is. Egy betegség megelőzési bizottság lépne közbe, amint a sertéspestis felüti a fejét, a beavatkozásokat pedig a bürokratikus késlekedések elkerülése érdekében a kormány tartalék alapjából azonnali finanszírozással hajtanák végre. A javaslat értelmében korlátoznák az állatok szállítását, ez lenne az egyik fő intézkedése a betegség megfékezésére, miközben támogatásokkal ösztönöznék a háztáji gazdaságokat a sertések fülszámozására. A háztáji gazdaságokat nem bántják, sőt támogatni akarják őket, hogy a házi sertések mindegyike fülszámot kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell tartania a minimális járvány megelőzési szabályokat, és szerződnie kell az állatorvossal.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximum pedig 22-23 fok körül alakul, éjszakára 14 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken helyenként felhős lesz az égbolt felettünk, csapadék azonban nem várható.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Staroveszki, tehát a Megérő út és az NSZKO, azaz a Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZKO, a Megérő és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Traján Park és az NSZKO utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schuber utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunál Ulói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az NSZKO utcában a Baragán Ulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. június 11-e csütörtök, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk. A délelőtti plusz második órájában. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A folytatásban is érkezem hozzátok helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, úgyhogy mindenképp tartsatok velem. További utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság emlékezteti a szülőket, hogy jelenleg is zajlik a bölcsődei beiratkozás. Az első beiratkozási szakasz május 25-én indult és június 17-ig tart. A jelentkezési dossziékat Nagyváradon személyesen lehet benyújtani a Szociális és Ellátási Igazgatóságon, a Teleki, tehát a Primériai utca 42 szám alatt az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélfogadás hétfőtől szerdáig 7.30 és 16.30 között, csütörtökön 7.30 és 18.30 között, pénteken pedig 7.30 és 16 óra között történik. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok teljes listáját, a feltételeket, valamint a szabadon maradt helyek listáját a DASZÓ honlapján lehet böngészni. A felvett gyermekek névsorát pedig június 18-án teszik közzé, szintén az igazgatóság hivatalos honlapján. Zajlik tehát a bölcsődei beiratkozás, június 17-ig pluszosok.

Slágerek, és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, bár eredetileg május 31-ig kellett volna elkészülniük, még mindig nem fejeződtek be a nagyvásártér, a december 1 park, a december 22 park és a Bunyitai liget felújítási munkálatai. A kivitelezők egyelőre elkerülték a késedelmi büntetést, mivel a Városháza újabb egy hónapos haladékot adott, így az új határidő június 30-a. A három park közül a Bunyitai liget áll a legközelebb a befejezéshez, ahol már csak az utolsó simításokban

Tották meg, a pump track pályák szerkezetét pedig tartósabb kialakításra cserélték. A Nagyvásár téren egy föld alatt húzódó régi betoncsatorna bontása is szükségessé vált, hogy a tervezett fasort el lehessen ültetni. A Városháza reményei szerint a három park felújítása június végére befejeződik, de különösen a Nagyvásár tér esetében továbbra is kérdéses, hogy tartható-e az új határidő.

0: Tomi.
1: Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz második órájában. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. A mai nap folyamán ezt Keserű Tamás kollégám hozzá el nekünk. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után érkezem vissza hozzátok. A legszuperebb slágerekkel. Tartsatok velünk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 20-án.
4: A konyha is szerepel a felújítási listádon. Tervezzük meg együtt akciósan. Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezményt kapsz udolvány formájában a válogatott moduláris konyhabútorokra, a különféle színekben kapható Zante konyhai csaptelep pedig csak 168,35 lett. Gyere el az üzletbe az ingyenes tervezésért. Ha pedig kiállításra és szerelésre van szükséged, azt is megtalálod a... Ritka.
5: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359-451-913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
7: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
8: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
9: Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atak, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi Önkormányzat az államkincstártól. Bíróságon támadják meg a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosításának tervét. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi Önkormányzat az államkincstártól. A kölcsön révén az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrásokat addig, amíg az Európai Unió és az illetékes állami hatóságok vissza nem térítik a támogatásból finanszírozott összegeket. A hitelfelvételt több tényező indokolja. Egyrészt valamennyi projektet legkésőbb augusztus végéig le kell zárni. Másrészt az önkormányzat szerint a rendelkezésre álló finanszírozási forma rendkívül kedvező, hiszen teljesen kamatmentes. A városvezetés szerint a hitel átmeneti megoldást jelent, amely biztosítja a beruházások folyamatos finanszírozását a támogatások folyósításáig. A hitel felvétele ugyanakkor átmenetileg növeli Nagyvárad eladósodottsági mutatóját. Míg a törvény szerint az önkormányzatok eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az előző három év saját bevételeinek átlagára vetített 30%-ot, Nagyvárad esetében ez az arány 32,9%-ra emelkedik a most felvendő hitel miatt. Újabb pert indít a nagyváradi önkormányzat ellen a Bihar megyei Polgári Konzultatív Testület Egyesülete, amely ezúttal a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosra való bővítését támadta meg a bíróságon. Az egyesület több olyan önkormányzati beruházást is bíróság elé vitt, amelyek szerintük veszélyeztették a történelmi városszövetet, és több esetben sikerült is megakadályozniuk vagy késleltetniük a terveket. Ők érték el Peres úton azt, hogy érvénytelenítsék a kert, a vámház és a Tímár utca szélesítésére vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Álláspontjuk szerint a beruházás nem csak a város történelmi arculatát veszélyezteti, hanem ellentmond azoknak a stratégiai dokumentumoknak is, amelyekre az önkormányzat maga hivatkozik a beruházás szükségességének indoklásában. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznóállomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének, mondta el a Maszolnak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A hatékony fellépés érdekében átalakítanák a rendszert és annak finanszírozását is. Egy betegség megelőzési bizottság lépne közbe, amint a sertéspestis felüti a fejét, a beavatkozásokat pedig a bürokratikus késlekedések elkerülése érdekében a kormány tartalék alapjából azonnali finanszírozással hajtanák végre. A javaslat értelmében korlátoznák az állatok szállítását, ez lenne az egyik fő intézkedése a betegség megfékezésére, miközben támogatásokkal ösztönöznék a háztáji gazdaságokat a sertések fülszámozására. A háztáji gazdaságokat nem bántják, sőt támogatni akarják őket, hogy a házi sertések mindegyike fülszámot kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell tartania a minimális járvány megelőzési szabályokat, és szerződnie kell az állatorvossal.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximum pedig 22-23 fok körül alakul, éjszakára 14 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken helyenként felhős lesz az égbolt felettünk, csapadék azonban nem várható.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM közlekedési információk.
1: Ideiglenes sávszűkítés van érvényben a Máté Korvin utcán június 13-áig a vasúti híd karbantartási munkálatok miatt. Illetve azt is jól tudjátok, hogy június 9-én újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. A hatóságok pedig arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a Krungolói utcai vasúti átjárónál Biharpüspöki és a Hármas ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. Az autósok szigorúan tartsák be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljenek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most vissza a zenéhez.
1: A délelőtti plusz folytatásában érkezik a Nox és a Szeretem című daluk, előtte pedig itt van Alex Orlandala. Jó utat, nyugáti úzást!
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

13-án rendezik meg Nagyváradon a Szecesszió világnapját, amelynek idei témája a nők szerepe a szecesszióban. Az egésznapos programsorozat középpontjában ezúttal nem csak a nő, mint múzsa, hanem a nő, mint alkotó áll. A szervezők ingyenes belépést biztosítanak a Darvas-Naros ház épületébe, ahol kiállítások, kreatív foglalkozások, gyermekprogramok és szakmai előadások várják az érdeklődőket. A nap során magyar, román és angol nyelvű tematikus séták indulnak a város szecessziós épületei között, emellett filmvetítéseket és különleges műhelymunkákat is szerveznek. A délutáni és esti programok között szerepel a Nagyváradi Állami Filharmónia Art Nouveau kórusának koncertje, valamint Sorvina és Misa Blanos fellépése. Az ünnep csúcspontja pedig este 10 órától kezdődik, amikor fényinstallációk és videomapping projekciók keltenek életre több ikonikus váradi épületet. Látványos fényjáték borítja majd többek között a Fekete Sas palota passzázsát, a Moskovics Adolf és Fiai palota épületét, a Pojnár házat, a Dajcs házat, a színház homlokzatát, valamint a Sebeskörös partját is. A programok többsége ingyenesen látogatható. A részletes menetrend és az előzetes regisztrációhoz kötött események listáját az Oradea Heritage felületein találjátok. Június 13-án tehát a Szecesszió világnapját ünnepeljük Nagyváradon. Ezúttal pedig a középpontban a nő, mint alkotó áll.

Koroszosok június 23-án, kedden este 6 órától a Nagyváradi Lédaház kultúrtérben látható, hallható a Mélyrepülés című előadás Jancsó Előd előadásában. A produkció Cseh Tamás és Csengei Dénes világába kalauzolja a nézőket, egy gitár, egy mikrofon és egy színész segítségével. A dalokkal átszőtt történet a művészi szabadságról, a magányról, a tehetségről, a hatalomról és az egyéni szabadság kereséséről szól. Olyan kérdésekről, amelyek ma is ugyanolyan aktuálisak, mint évtizedekkel ezelőtt. Az előadást egy rövid beszélgetés vezeti fel, amelyben Fancsali Róbert beszélget Jancsó Előddel, a temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház társulatának a színművészével. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs linket pedig az esemény Facebook leírásában találjátok. Június 23-án tehát kedden este 6 órától a Lédaház kultúrtérben Mélyrepülés című előadást hallhatja, láthatja a közönség Jancsó Előd előadásában.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Slágerek, magyar kedvencek és helyi információk itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Zárjuk a második órát, hamarosan 10 óra. Ez azt jelenti, hogy Keserű Tamás kollégám már készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel kezdjük, majd mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban Dávid Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Igazi szenzáció!
7: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Kokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A La Kokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. La Kokos hipermarket. Június 17-től.
8: Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Felezi a pótlékokat és átrajzolja a teljes bértáblarendszert. Így alakítja át a kormány a közszférában lévő fizetéseket. 100 millió lejjel emelik a roncsautó program költségvetését. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben Románia továbbra is ügyvezetőként működik, és még nem világos, milyen összetételű kabinet veszi át a kormányzást, a Munkaügyi Minisztérium bemutatta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform elfogadásához külön politikai megállapodásra volt szükség, mivel a jogszabály a helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú vállalása, amelyhez 770 millió euró uniós forrás kapcsolódik. A jelenleg még csak tervezetként létező törvény több mint felére csökkenteni a pótlékok számát, új bértáblákat vezetne be, és teljesítmény alapú jutalmazással egészítené ki a közszféra bérezését. A kormány szerint senki sem fog kevesebbet keresni. A szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a reform újabb egyenlőtlenségeket teremt. A tervezet egy olyan rendszerhez nyúl, amely az elmúlt években a román közigazgatás egyik legvitatottabb területévé vált. A jelenlegi bérrendszert ugyanis eredetileg a 2017-es egységes bértörvénynek kellett volna rendeznie, ám azóta a jogszabályt több tucat alkalommal módosították, különböző sürgősségi rendeletekkel és egyedi intézkedésekkel. Közvitára bocsátották a roncsautó program pályázati útmutatóját. A romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártottak. Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be. A rendelettervezet 10 napig lesz közvitán, majd a jóváhagyást követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban. Az, hogy a mallok lettek a városiak fő szórakozási helyszínei, sokat elárul a romániai társadalomban bekövetkezett változásokról. Ez lett ugyanis az a hely, ahol az emberek barátaikkal találkoznak, ahol kényelmes és kiszámítható környezetben töltenek el néhány órát. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint a bevásárlóközpontok azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak.
10: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximum pedig 22-23 fok körül alakul, éjszakára 14 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken helyenként felhős lesz az égbolt felettünk, csapadék azonban nem várható.
11: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ideiglenes körforgalmat alakította ki a Staroveszki, tehát a Megérő út és az NSZKÓ, azaz a Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZKÓ, a Megérő és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Traján Park és az NSZKÓ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz-Schuber utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálólói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz-Schuber utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az NSZKÓ utcában a Baragánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
10: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello, nagyváradi a környékbeliek, hogy telik a csütörtök délelőtt, remélem jól vagytok és minden rendben veletek. Ma a barnabásokat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. Én Szegedi Mária vagyok, és itt a 89,6-on déli 12 óráig kísérlek el benneteket, úgyhogy tartsatok velem, érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Például itt van a Lost Frequencies és a The Feeling című daluk. Nyújtat, nyújtadiúzást!
10: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára!

is all we need. Slágerek, magyar kedvencek és helyi információk itt, na plusz FM délelőtti adásában. Új technológiát tesztel a nagyváradi önkormányzat az illegális parkolás visszaszorítására. Egy 4 hónapos kísérleti program keretében a térfigyelő kamerák felvételeit mesterséges intelligencia elemzi, hogy automatikusan felismeri a szabálytalanul parkoló járműveket. A város számára ingyenes projektet 2 magáncég bevonásával valósítják meg. Az első 2 hónapban a rendszer beállítása és tesztelése zajlott, júniusban és júliusban pedig már valós körülmények között működik. A rendszer jelenleg 3 helyszínen figyel, a Fő utca és a Dimá utca kereszteződésében, a Dunere utcában, a Kazabán tér közelében, valamint az Independencei, tehát a Kossuth utcában. A mesterséges intelligencia nem csak a rendszámot ismeri fel, hanem a jármű színét, típusát, márkáját és a parkolás időtartamát is rögzíti. A szoftver a szabálysértések dokumentálását is megkönnyíti, automatikusan elkészíti ugyanis a szükséges iratokat és csatolja a bizonyítékként szolgáló képeket, felvételeket. Júniusban az érintettek még csak figyelmeztetést kapnak, júliustól azonban a teszt eredményeitől függően már bírságot is kiszabhatnak a szabálytalanul parkolókra. Ha a próba sikeresnek bizonyul, a rendszert a jövőben Nagyvárad teljes térfigyelő kamerahálózatára is kiterjeszthetik. A városvezetés szerint ezzel gyorsabbá és hatékonyabbá válhat az illegális parkolás elleni fellépés.

áruhavásár tartanak a Bors községben található Nagy Szentón. Pluszosok június 13-án, szombat délelőtt, 9:30-11 óráig. A helyi református parókia udvarán. Németországból és Hollandiából származó márkás ruhaneműt és lábbelit értékesítenek a helyi kisgyülekezet megsegítésére. Mindenkit szeretettel várnak tehát Nagy Szentón június 13-án, szombat délelőtt, 10 órától 11 óráig. Ruhavásár tartanak.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt, a csütörtök délelőtti plusz harmadik órájában. A folytatásban már itt is van Keserű Tamás kollégám, a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok nagy szeretettel, a hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Báradi önkormányzat az államkincstártól. Bíróságon támadják meg a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosításának tervét. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Báradi önkormányzat az államkincstártól. A kölcsön révén az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrásokat addig, amíg az Európai Unió és az illetékes állami hatóságok vissza nem térítik a támogatásból finanszírozott összegeket. A hitelfelvételt több tényező indokolja. Egyrészt valamennyi projektet legkésőbb augusztus végéig le kell zárni. Másrészt az önkormányzat szerint a rendelkezésre álló finanszírozási forma rendkívül kedvező, hiszen teljesen kamatmentes. A városvezetés szerint a hitel átmeneti megoldást jelent, amely biztosítja a beruházások folyamatos finanszírozását a támogatások folyósításáig. A hitel felvétele ugyanakkor átmenetileg növeli Nagyvárad eladósodottsági mutatóját. Míg a törvény szerint az önkormányzatok eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az előző 3 év saját bevételeinek átlagára vetített 30%-ot, Nagyvárad esetében ez az arány 32,9%-ra emelkedik a most felvendő hitel miatt. Újabb pert indít a nagyváradi önkormányzat ellen a Bihar megyei Polgári Konzultatív Testület Egyesülete, amely ezúttal a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosra való bővítését támadta meg a bíróságon. Az egyesület több olyan önkormányzati beruházást is bíróság elé vitt, amelyek szerintük veszélyeztették a történelmi városszövetet, és több esetben sikerült is megakadályozniuk vagy késleltetniük a terveket. Ők érték el peres úton azt, hogy érvénytelenítsék a kert, a Vámház és a Tímár utca szélesítésére vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Álláspontjuk szerint a beruházás nem csak a város történelmi arculatát veszélyezteti, hanem ellentmond azoknak a stratégiai dokumentumoknak is, amelyekre az önkormányzat maga hivatkozik a beruházás szükségességének indoklásában. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznóállomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének, mondta el a Maszolnak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A hatékony fellépés érdekében átalakítanák a rendszert és annak finanszírozását is. Egy betegség megelőzési bizottság lépne közbe, amint a sertéspestis felüti a fejét. A beavatkozásokat pedig a bürokratikus késlekedések elkerülése érdekében a kormány tartalék alapjából azonnali finanszírozással hajtanák végre. A javaslat értelmében korlátoznák az állatok szállítását, ez lenne az egyik fő intézkedése a betegség megfékezésére, miközben támogatásokkal ösztönöznék a háztáji gazdaságokat a sertések fülszámozására. A háztáji gazdaságokat nem bántják, sőt támogatni akarják őket, hogy a házi sertések mindegyike fülszámot kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell tartania a minimális járvány megelőzési szabályokat, és szerződnie kell az állatorvossal.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Gracie Abrams érkezik, és a That's So True című dala. Jó, tehát jó rádiuszest, és jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Sok egy fontos információval érkeztem, új szabályzat lépett életbe a kijelölt piknikező helyeken, így például a Szilvásban is. Nyílt tűzön lehet ételt készíteni, de csak a kijelölt, biztonságosan kialakított tűzrakóhelyeken reggel 8 és este 22 óra között. A piknikező helyeket kötelezően fel kell szerelni többek között fix tűzrakóhelyekkel, tűzoltás alkalmas vízforrással, illemhelyekkel és szelektív hulladékgyűjtőkkel. Tüzet gyújtani tilos erős szélben, aszály idején, valamint narancssárga vagy vörös időjárási figyelmeztetés esetén. Nem szabad benzint, gázolajat, alkoholt vagy más gyúlékony folyadékot használni a tűz meggyújtásához, és a hulladékégetés is tilos. A szabályzat emellett tiltja a szemetelést, az edények természetes vizekben való mosását, a vadállatok etetését, az engedély nélküli grillsütők használatát és a hangos zenehallgatást. A szabályok megszegése komoly bírságokat vonhat maga után. A tűzvédelmi előírások megsértéséért 1500-2500 lej közötti büntetés járhat, míg a szemetelésért vagy a nyitvatartási rend megszegéséért 100-500 lejes bírság szabható ki. A természetkárosítás, a fák rongálása vagy a növényzet felgyújtása szintén akár 2500 lejbe kerülhet. Sőt, a bírságok mellett az okozott károkat is meg kell téríteni. Az új előírások magánszemélyekre, cégekre és rendezvényszervezőkre egyaránt érvényesek, és a 2015-ös szabályozást váltják fel.

Ezekre a slágerek és remek programajánlók pluszosok az 1970-es, 80-as évekbeli iskolai tanévzáró bankettek hangulatát idéző diszkókat szervez a Körösvidéki Múzeum. Június 9 és 12-e között, valamint 16 és 19-e között a várban működő városi részlegén. A múzeum pedagógiai projekt célja, hogy a mostani fiatalok jobban megismerjék és megértsék, hogyan szórakoztak a felmenőik a kommunizmusban. A jelentkezők saját maguk állíthatják össze a korra jellemző zenei listát, és kötelezően a 70-es, 80-as évekbeli romániai divat szerint kell öltözködniük. Ugyanakkor tánc és zeneórákat is szerveznek osztályközösségek és kísérő tanáraik számára 10 és 14 óra között. A korszakról pedig dr. Krisztina Liana Puskás muzeológus beszél az érteklődőknek. Jelentkezni a 0771 741 331-es telefonszámon lehet. További információk pedig elérhetőek a Körösvidéki Múzeum hivatalos honlapján.

0: Miénk.
1: Ez volt a Follow the Flow és a Gavallér című daluk, mi pedig zárjuk a délelőtti plusz harmadik óráját. A folytatásban már itt is van Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után érkezem vissza hozzátok a legszuperebb slágerekkel, például ezzel.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Cocos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
0: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumarkt világos sörára 15,95 bani, valamint a 700 g-os Mitch Calade Dulest ára mindössze 14,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Ha kertben szeretnél kikapcsolódni nyáron? Június 17-ig a Brikóban az 5 személyes Miria kerti bútorszett csak 1199 lei, és a 396 cm-es fényvázas vesztői medence vízforgató szivattyúval együtt csak 1119 lei. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazásból gyors házhoz szállítással a...
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A bankok cáfolják a trükközést és perelni készülnek a robor miatt kiszabott rekordbírság ellen. Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület Romániában. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Ahogy az várható volt, a bankok nem nyugszanak bele a versenytanács döntésébe, amellyel összesen 710 millió euró bírságot szabott ki 10 pénzintézetre a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóság megállapítása szerint összehangolták magatartásukat a robor referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Már is több bank reagált a döntésre, jelezve igazságtalannak tartják a bírságot, és valamennyien arra készülnek, hogy bíróság elé viszik az ügyet. Amúgy a román nemzet bank elnöke, aki még 2022-ben úgy vélekedett a robor emelkedése kapcsán, hogy a bankok átestek a ló túlsó oldalára, a versenytanács jelentése kapcsán nemrég maga is bíráló hangnemben nyilatkozott. Szerinte a jelentés jól indul, és helyesen magyarázza el, mi is az a robor, de aztán arra a következtetésre jut, hogy a bankok kartelleztek. Ez viszont figyelmen kívül hagyja a pénzpiac összehangolt működését. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első 4 hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első 3 hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kis kereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások. Ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű a növekedés. Derül ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximum pedig 22-23 fok körül alakul, északára 14 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken helyenként felhős lesz az égbolt felettünk, csapadék azonban nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Ideiglenes sávszűkítés van érvényben a Máté Korvin utcán június 13-áig a vasúti híd karbantartási munkálatok miatt. Illetve azt is jól tudjátok, hogy június 9-én újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. A hatóságok pedig arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a Krongolói utcai vasúti átjárónál Biharpüspöki és a Hármas ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. Az autósok szigorúan tartsák be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljenek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: 11 óra múlt 4 perccel Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig folytatódik a csütörtök délelőtti plusz 2026. június 11-e. És ahogy megszokhattátok, érkezem hozzátok helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. Mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. További jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek, mert zenélünk is tovább.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Figyelem, pluszosok, egy újabb helyi információ, új megállókat iktat be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Kálvária, tehát a Györge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a Kálvári utca 36 szám alatt áll meg a busz. Sőt, azt is jól tudjátok, hogy a 10-es busz útvonala is módosult. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. Részleteket az otele.ro weboldalon találtok, illetve a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat applikációjában.

Figyelemelás keresők, a legfrissebb adatok szerint összesen 683 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Ha pedig Nagyváradon keresnétek munkahelyet, itt a szabad munkahelyek száma 451. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézi csomagolót, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, takarítót, autómosót, szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség Székelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon, a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Mondok telefonszámot is, 0259 436 821. Sok sikert az álláskeresőknek!

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a kampanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: A felújítással már a tetőnél tartasz? A Brico ajánlatai a segítségedre sietnek. Június 17-ig az már trapézlemez csak 16,91 lej négyzetméterenként, és 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a 0,5 mm-es szürke smart cserepészlemezre. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különböző dupláját kapod vissza a... Brico!
0: És most vissza a zenéhez.
4: A csütörtök délelőtti plusz folytatásában itt van Enméré és a Ciao Adios, előtte pedig Éva Max Danát hozom nektek. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: Ez a Plusz FM nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Hódmezővásárt tartanak a Borsközségben található Nagyszentún. Pluszosok június 13-án, szombat délelőtt, 9:30-11 óráig. A helyi református parókia udvarán. Németországból és Hollandiából származó márkás ruhaneműt és lábbelit értékesítenek a helyi kisgyülekezet megsegítésére. Mindenkit szeretettel várnak tehát Nagyszentún június 13-án, szombat délelőtt, 10:00-tól 11:00-ig. Ruhavásárt tartanak.

Egy újabb időszaki kiállítás nyílt a várban működő Városi Múzeumban. Pluszosok, kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben címmel. A kiállítás látványos betekintést nyújt a mobilitás és a technológia történetébe, mintegy 150 miniatűr autó, repülőgép és páncélozott járműmodellt mutat be, a 20. és 21. század reprezentatív modelljeinek hű reprodukcióit. A válogatás különféle modelleket tartalmaz, klasszikus és kortárs autókat, a kommunista és a szovjet korszak emblematikus járműveit, mentőautókat, de olyan híres márkákat is, mint a Ferrari vagy a Porsche. A katonai szegmens a két világháború közötti, a háború utáni és a kortárs időszak tankjai képviselik, valamint a repüléstörténet kulcsfontosságú pillanatait illusztráló katonai repülőgépek. Remélem, meghoztam a kedveteket ez a kiállításhoz. A kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben című időszaki kiállítást, tehát június 15-ig látogathatjátok a várban működő Városi Múzeumban.

0: Rádió környékbeliek, ezzel a csütörtök délelőtti plusz végéhez érkeztünk, hamarosan déli 12 óra. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, én minden hétköznap délelőtt reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Találkozzunk holnap délelőtt, most pedig letészem a lantot. A folytatásban itt van Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a plusz FM legnagyobb slágerei. Szegedi Mária voltam, további jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyváron, az ország és a világ hírei. Itt a plusz FM hírszolgálat.
2: A bankok cáfolják a trükközést és perelni készülnek a robor miatt kiszabott rekordbírság ellen. Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület Romániában. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Ahogy az várható volt, a bankok nem nyugszanak bele a versenytanács döntésébe, amellyel összesen 710 millió euró bírságot szabott ki 10 pénzintézetre a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóság megállapítása szerint összehangolták magatartásukat a robor referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Már is több bank reagált a döntésre, jelezve igazságtalannak tartják a bírságot, és valamennyien arra készülnek, hogy bíróság elé viszik az ügyet. Amúgy a román nemzet bank elnöke, aki még 2022-ben úgy vélekedett a robor emelkedése kapcsán, hogy a bankok átestek a ló túlsó oldalára, a versenytanács jelentése kapcsán nemrég maga is bíráló hangnemben nyilatkozott. Szerinte a jelentés jól indul, és helyesen magyarázza el, mi is az a robor, de aztán arra a következtetésre jut, hogy a bankok kartelleztek. Ez viszont figyelmen kívül hagyja a pénzpiac összehangolt működését. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első 4 hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első 3 hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kis kereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások. Ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű a növekedés. Derül ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Klassz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencek.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A bankok cáfolják a trükközést, és perelni készülnek a robor miatt kiszabott rekordbírság ellen. Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megyen a harmadik az országos rangsorban. 4-szeresére nőtt az asszály sújtott a terület Romániában. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Ahogy az várható volt, a bankok nem nyugszanak bele a versenytanács döntésébe, amellyel összesen 710 millió euró bírságot szabott ki 10 pénzintézetre a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóság megállapítása szerint összehangolták magatartásukat a robor referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Már is több bank reagált a döntésre, jelezve igazságtalannak tartják a bírságot, és valamennyien arra készülnek, hogy bíróság elé viszik az ügyet. Amúgy a román nemzet bank elnöke, aki még 2022-ben úgy vélekedett a robor emelkedése kapcsán, hogy a bankok átestek a ló túlsó oldalára, a versenytanács jelentése kapcsán nemrég maga is bíráló hangnemben nyilatkozott. Szerinte a jelentés jól indul, és helyesen magyarázza el, mi is az a robor, de aztán arra a következtetésre jut, hogy a bankok kartelleztek. Ez viszont figyelmen kívül hagyja a pénzpiac összehangolt működését. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első 4 hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első 3 hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kis kereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások. Ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az asszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű a növekedés. Derül ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint 4-szeresére nőtt az asszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az asszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
2: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: Egy jó ajánlatra vártál, hogy bele vagy a projektekbe? Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezmény kapsz utolvány formájában a beltéri ajtók teljes kínálatára. És hogy még egyszerűbb legyen a dolgod, segítünk az ajtók be- vagy kiszerelésében. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazás révén a... Brico!
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 1,5 literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: A konyha is szerepel a felújítási listádon. Tervezzük meg együtt akciósan. Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezményt kapsz udolvány formájában a válogatott moduláris konyhabútorokra, a különféle színekbe kapható Zante konyhai csaptelep pedig csak 168,35 lett. Gyere el az üzletbe az ingyenes tervezésért. Ha pedig kiállításra és szerelésre van szükséged, azt is megtalálod a...
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Felezi a pótlékokat és átrajzolja a teljes bértáblarendszert. Így alakítja át a kormány a közszférában lévő fizetéseket. 100 millió lejjel emelik a roncsautó program költségvetését. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben Románia továbbra is ügyvezetőként működik, és még nem világos, milyen összetételű kabinet veszi át a kormányzást, a munkaügyi minisztérium bemutatta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform elfogadásához külön politikai megállapodásra volt szükség, mivel a jogszabály a helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú vállalása, amelyhez 770 millió euró uniós forrás kapcsolódik. A jelenleg még csak tervezetként létező törvény több mint felére csökkenteni a pótlékok számát, új bértáblákat vezetne be, és teljesítmény alapú jutalmazással egészítené ki a közszféra bérezését. A kormány szerint senki sem fog kevesebbet keresni, a szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a reform újabb egyenlőtlenségeket teremt. A tervezet egy olyan rendszerhez nyúl, amely az elmúlt években a román közigazgatás egyik legvitatottabb területévé vált. A jelenlegi bérrendszert ugyanis eredetileg a 2017-es egységes bértörvénynek kellett volna rendeznie, ám azóta a jogszabályt több tucat alkalommal módosították, különböző sürgősségi rendeletekkel és egyedi intézkedésekkel. Közvitára bocsátották a roncsautó program pályázati útmutatóját. A romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártottak. Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be. A rendelet tervezet 10 napig lesz közvitán, majd a jóváhagyást követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban. Az, hogy a mallok lettek a városiak fő szórakozási helyszínei, sokat elárul a romániai társadalomban bekövetkezett változásokról. Ez lett ugyanis az a hely, ahol az emberek barátaikkal találkoznak, ahol kényelmes és kiszámítható környezetben töltenek el néhány órát. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint a bevásárlóközpontok azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak.
4: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
4: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
3: Képzeljétek, kedves hallgatók, egy szenzációs felfedezés hírével indítjuk a napot, megtalálták ugyanis a bihari földvárban Szent László székesegyházának a nyomait. A Szent Lászlóhoz köthető, megmaradt, kézzel fogható alkotások szinte kivétel nélkül templomi falképek, ezeknek is jelentős többsége Székelyföldön található, de van egy hely, amely nem csak hogy meglátogatható, a lovak király maga is élt a falai között, ez pedig a Bihar településen álló és megújulásban lévő földvár. Geomágneses kutatásokkal a földfelszín alatt megtalálták a Szent László korabeli székesegyház maradványait, az ásatásokkal pedig minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a Szent László idejéből származó egykori püspöki székhely nyomaira bukkantak.
2: Szenzációs, tényleg, és hát nekünk azért ez nem is volt akkora meglepetés szerintem. Mi magyarok azért így tudtuk, tehát így foglalkozunk a történelemmel, a magyar történelemmel. Nekünk ez nem volt újdonság. Biztos volt olyan, akinek ez viszont nem volt annyira pozitív, hogy most megint előkerült valami olyan dolog. A múlt valami arra utal, hogy itt azért már jó pár száz éve ugye van nyoma a magyaroknak. Ezt így el tudom fogadni, de ugyanakkor meg tényleg jó dolog az, hogy beigazolódik mindaz, amit mi éreztünk, sejtettünk. Ez mindig pozitív.
3: Igen, hát mindig vannak, meg lesznek olyan hangok, akik nem annyira örülnek neki, hogy ez magyar vidék volt egykoron, de ugye ez is egy újabb bizonyíték arra, hogy már pedig igen.
2: Igen, így van, abszolút azt mondom. Egyébként azt már biztosan tudni lehet, hogy a bihari földvár nem Szent István korabeli, hanem építése minden valószínűség szerint az 1040-es évekre tehető. Egészen biztos az is, hogy ezt a földvárat Szent László nem csak hogy látta, hanem aktívan használta is hercegként, mert az uralkodását megelőző két évtizedben ez volt a hercegség központi erődítése. Emédi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök elmondta, hogy az 1960-as évektől kezdve mintegy 25 éven keresztül kutatták a régészek a földvárat, de Emery szerint ennek ellenére nagyon keveset lehetett megtudni, ugyanis ennyi idő alatt a teljes területnek mindössze 2,5%-át sikerült feltárni. Ez pedig jól mutatja a létesítmény méreteit is, előrejelzi a mélyben nyugvó feltáratlan leletanyag mennyiségét. A kutatás akkor elsősorban a falakra, a földhányásokra vonatkozott, részben pedig a többi kevésbé előkerülő kisebb-nagyobb település nyomokra, melyek nem voltak különösebben látványosak és nem jártak komolyabb eredmény. És hát ugye abban is lehet valami, hogy csak ugye ilyen kevés százalékát sikerült feltárni.
3: Igen, azért az 2,5 az nagyon csekély, tehát hogy az 1960-as évektől elkezdve mostanáig csupán csak 2,5% hatalmas mennyiségű lelet lehet tényleg a föld alatt.
2: Ja, igen, és hát ugye ez is egyfajta bizonyíték arra, hogy nem is nagyon volt értek egyébként, hogy nagyobb területre fel legyen tárva.
3: Persze, hogy felderüljön a fény arra, hogy mi rejtőzik a föld alatt. Igen. Egyébként, amikor az országos helyreállítási program keretében meghirdették a Szent László út programot, amelynek keretében a lovak királyhoz köthető számos emlékhely megújítására nyílt pályázati lehetőség, akkor vált lehetővé újból a bihari földvár felújítása és részbeni régészeti kutatása. És azt már a legelején tudták, hogy a műemléki védettség miatt nem lehetséges jelentősebb infrastrukturális beruházást megvalósítani, azonban elsődleges volt a föld mélyének átvilágítása, és ugye ez szinte szó szerint értendő, hiszen a modern georadaros vizsgálatok segítségével megállapíthatták, hogy a felszín alatt hol és milyen mértékben, illetve formában változott a talaj összetétele, ebből pedig az is megállapítható, hogy hol találhatók például a falmaradványok, a régmúltban átmozgatott talajrétegek. Nagyon érdekes tudomány tulajdonképpen ez a régészkedés, meg a leletek feltárása.
2: Egyébként igen, ezzel kapcsolatban most egy kicsit úgy el is szégyeltem magam, mert lehet, hogy egyszerűen csak nem tette a technológia még korábban lehetővé, hogy foglalkozzanak a nagyobb feltárással, vagy hogy egyáltalán ugye átvizsgálják a területet. Ugye ez a modern ilyen georadaros vizsgálat, ez azért ezelőtt 15-20 éve szerintem még nem volt. 30-40 évvel meg biztosan nem.
3: Hát ennek a kis tesója az, mikor fogod azt a kis műszert, tudod, amivel ja, mész a tengerparton,
2: és
3: és a homokban keresed a fémet, az aranyat, meg a többi nemes fémet.
2: Abban biztos vagyok, hogy ott a földvárat, azt már végigpásztázták ilyen fémradarokkal.
3: Ilyen fémradarokkal.
2: Igen. Csak ugye annak is van azért egy tartománya, amiben mozog ugye a maga a radar, és nem tudom, szerintem 1-2 méter mélység maximum.
3: Biztosan, az, persze, mélyebbre nyilván úgyhogy nem jut el a sugara.
2: Nem, de az viszont pozitívum, hogy most elkezdődtek a feltárások, és hogy ilyen sok bizonyíték van arra, hogy igen, Szent László valóban élt itt, valóban uralkodott itt, és valóban a vára volt a bihari földvár is.
3: Igen. És ki tudja, hogy mi fog még előkerülni, tehát hogy most ezen a nagy eredményen felbuzdulva valószínűleg még tovább folytatódnak az ásatások és a kutatások ezen a területen, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit hoz, milyen eredményeket igen hoz majd ez a jövőre nézve.
2: És persze be is számolunk majd róla.
3: Mindenképp.
2: Ez meg fog történni, de addig is adjuk nektek a legjobb zenéket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
2: A Brico-ban teljes kínálatot találsz víz, gáz és villanyszereléshez, még hozzá ehhez illő ajánlatokkal. Június 17-ig 10% kedvezményt adunk kutolvány formájában a zacelis alumínium radiátorokra, a csaptelepekre és kiegészítőkre, valamint a propilén csövek és idomok teljes kínálatára 63 mm-es átmérőig egy komplet rendszerhez. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
0: Ez a

0: Plusz FM. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent megtesznek, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
2: Fontos info az is, jó tudni róla, hogy a közösségi média a fogyasztási szokásokat láthatóan befolyásolja. Képzeljétek el, hogy egy friss, romániai élelmiszerfogyasztást górcső alá vevő elemzésből kiderült, hogy az elmúlt időszakban teret hódítottak a fehérjében és omega-3-ban gazdag termékek, valamint a növényi alternatívák is egyre gyakrabban kerülnek a bevásárlókosárba. A szakértők szerint egyre szorosabb összefüggés figyelhető meg a közösségi média trendjei és a vásárlási magatartás között. Az influencerek és a tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben, különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket.
1: És akkor most már előbb vagy utóbb eljutunk oda, hogy az üzletek tele lesznek ilyen minőségi portékákkal is, és éppen beszéltünk erről is, nemrég volt téma, hogy van a saját márkás termék, igen, ugye a bevásárló központokban, ami azért hát nem mindig a legjobb minőségű, viszont még mindig azokból van több, tehát még mindig a hát kevésbé jó minőségű termékekből van több, de akkor elvben most arról van szó, hogy ez változni látszik maga a trend, tehát hogy nagyobb a kereslet az ilyen...
2: Az egészségesebb termékekre, arra gondolsz? Hát, vagy legalábbis azok irán nagyobb a kereslet, amiket jól reklámoznak. Én inkább így fogalmaznék, tehát, hogy azok a termékek, amiket jobban népszerűsítenek, akár influencerek, akár valamilyen olyan személyek, akik népszerűségnek örvendenek, vagy a köztudatban ismert arcok.
1: Ismertebb személyek.
2: Igen, akkor azokat a termékeket a vásárlók előnyben részesítik, vagy hamarabb fognak mondjuk több pénzt költeni egy olyan termékre, amit egy ismert ember reklámoz.
1: Akkor ott mindig megvan annak a lehetősége, hogy jól felépített a brand van mögötte, vagy előtte, de valójában magának a terméknek az összetétel az nem biztos, hogy annyira
2: az nem biztos, hogy annyira egészséges.
1: A többihez képest.
2: Igen. Viszont egyébként a leglátványosabb növekedést a tonhal mutatja a népszerűség tekintetében, és az egyébként egészséges is, tehát
1: igen,
2: hogy ez pont egy olyan, ami kivétel erősíti a szabályt kategória, mert képzeljétek el, hogy az eladások közel 50%-kal emelkedtek az előző évhez képest a tonhal tekintetében, de ugyanakkor a szardínia konzerv is egyre népszerűbb, és az elmúlt hónapokban a táplálkozással és az egészséggel foglalkozó tartalomkészítők pontosan a szardínia konzervet népszerűsítették nagyon intenzíven, úgyhogy talán van némi összefüggés a dologban, és a szardínia fogyasztása tavasszal több mint kétszerese az év többi időszakában regisztráltnak, tehát hogy már most nagyon, nagyon látszódik, hogy ez az intenzív népszerűsítésnek a hatása az ugye az, hogy ennyire megnőtt a fogyasztása a szardínia konzervnek.
1: Igen, de nem feltétlenül az időszakhoz lehet ezt kötni, tehát olyan értelemben, hogy nem minden évben van ez, hogy most van a szezonja a szardíniának.
2: Hát igen, a szardíniának lehet, hogy nincs annyira szezonja tavasszal. Hát most lehetett egy ilyen kampány, ugye, ami a szardíniát célozta, a szardínia népszerűsítést.
1: Igen, de ugyanakkor azért még mindig szerintem a lazac az, ami talán a legegészségesebb, ha jól tudom, vagy a omega-3-ban
2: a leggazdagabb. Igen. De szerintem végül is bármilyen halat fogyasztunk, az már egy nagyon jó dolog, mert ugye eleve sokkal kevesebb halat fogyasztanak az emberek, mint ennyi az elvárt mennyiség lenne. Hogyha mondjuk egy éves szintre levetíted, akkor talán 10%-a, hogyha jól emlékszem, amennyit az emberek egy év során megesznek, szemben azzal, amennyit kellene. Úgyhogy igazából már bármi jó, csak hal alapanyagból legyen. De igen, a lazac az kiemelkedik biztosan mindenképpen. Viszont az egyik legdrágább hal is, ugye, ne felejtsük el.
1: Igen, így van.
2: A lazac. De ugyanennyire népszerű az utóbbi időben a görög joghurt is. Nem tudom, te mennyire szereted a joghurtot. Én nem annyira vagyok nagy joghurtevő, de a görög joghurt az most úgy tűnik, hogy virágkorát éli.
1: Nekem kimaradt egyébként így
2: a görög joghurt.
1: Igen. joghurt, amikor így ettem joghurtot, azt inkább csak desszertként ettem, valami gyümölcs joghurt, vagy még jobb a csokis.
2: Na hát képzeld el, hogy egyébként a görög joghurt is desszert alapanyag is lehet, és sokoldalú joghurt egyébként, ugyanis fehérjében gazdag, és számos online recept alapanyaga is tulajdonképpen, tehát erről is szól a felmérés, hogy számos olyan online elérhető recept van, aminek az alapanyaga a görög joghurt. És a joghurtnak az eladásai is egy év alatt 20%-kal nőttek.
1: Nem semmi. Egyébként a görög joghurtot használnak salátához is, nem? Meg vannak különböző sütik, amiben
2: ilyen joghurt alapanyagú sütik.
1: Például a sajtort, mintha a sajtortában is lenne joghurt, nem? Vagy lehet, hogy keverem valamivel.
2: De... Meg a pitéknek, sütinek, tudod, ami ilyen levegős, ami ilyen nagyon könnyű tésztája van, azokba szoktak joghurtot tenni, hogy így fellazítsák, és akkor tulajdonképpen egy ilyen kis pihepuha süti alapanyagod lesz belőle.
1: Hát pár műsor még veled, és tiszta gurman leszek itt. Kifaragsz engem itt a konyha művészetekből.
2: Hát legalábbis igyekszem néhány hasznos tippet adni, de legközelebb majd kérek egy ilyen próbát, tudod, egy ilyen mintasütit, hogy nézzük meg, igen, hogy honnan, hova fejlődsz,
1: nem
2: Sanyi.
1: Nem tudom, biztos, hogy akarod?
2: Persze, én bátor vagyok.
1: Ebben azért nem vagyok teljesen biztos, megmondom őszintén.
2: Szóval hogy el tudnád készíteni?
1: Igen. Tudok irántottát is rontani, szóval. Egyszerűen nem mindig sikerül ugyanúgy, én nem is értem, pedig mindent ugyanúgy csinálok, ugyanaz a folyamat, de valahogy mégsem mindig ugyanaz az eredmény, nem értem.
2: De szerintem ezzel nem vagy egyedül. Bizonyára a hallgatóink között is vannak olyanok, akik szembesülnek időnként ezzel a problémával, de ettől függetlenül ne vegye el a kedvedet, úgyhogy akkor hajrá az ilyen joghurtos, meg halas ételeket tessék gyakorolni.
1: Jó, úgy lesz, de minden esetre kíváncsiak vagyunk arra is, hogy nektek mi a véleményetek, hogy látjátok ezt a témát. Mi természetesen most is adjuk cserébe a legjobb zenéket.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. Bíróságon támadják meg a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosításának tervét. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspest is terjedésének. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. A kölcsön révén az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrásokat addig, amíg az Európai Unió és az illetékes állami hatóságok vissza nem térítik a támogatásból finanszírozott összegeket. A hitelfelvételt több tényező indokolja. Egyrészt valamennyi projektet legkésőbb augusztus végéig le kell zárni. Másrészt az önkormányzat szerint a rendelkezésre álló finanszírozási forma rendkívül kedvező, hiszen teljesen kamatmentes. A városvezetés szerint a hitel átmeneti megoldást jelent, amely biztosítja a beruházások folyamatos finanszírozását a támogatások folyósításáig. A hitel felvétele ugyanakkor átmenetileg növeli Nagyvárad eladósodottsági mutatóját. Míg a törvény szerint az önkormányzatok eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az előző 3 év saját bevételeinek átlagára vetített 30%-ot, Nagyvárad esetében ez az arány 32,9%-ra emelkedik a most felvendő hitel miatt. Újabb pert indít a nagyváradi önkormányzat ellen a Bihar megyei Polgári Konzultatív Testület Egyesülete, amely ezúttal a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosra való bővítését támadta meg a bíróságon. Az egyesület több olyan önkormányzati beruházást is bíróság elé vitt, amelyek szerintük veszélyeztették a történelmi városszövetet, és több esetben sikerült is megakadályozniuk vagy késleltetniük a terveket. Ők érték el peres úton azt, hogy érvénytelenítsék a kert, a Vámház és a Tímár utca szélesítésére vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Álláspontjuk szerint a beruházás nem csak a város történelmi arculatát veszélyezteti, hanem ellentmond azoknak a stratégiai dokumentumoknak is, amelyekre az önkormányzat maga hivatkozik a beruházás szükségességének indoklásában. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspest is terjedésének, mondta el a Maszolnak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A hatékony fellépés érdekében átalakítanák a rendszert és annak finanszírozását is. Egy betegség megelőzési bizottság lépne közbe, amint a sertéspest is felüti a fejét. A beavatkozásokat pedig a bürokratikus késlekedések elkerülése érdekében a kormány tartalékos alapjából azonnali finanszírozással hajtanák végre. A javaslat értelmében korlátoznák az állatok szállítását, ez lenne az egyik fő intézkedése a betegség megfékezésére, miközben támogatásokkal ösztönöznék a háztáji gazdaságokat a sertések fülszámozására. A háztáji gazdaságokat nem bántják, sőt támogatni akarják őket, hogy a házi sertések mindegyike fülszámot kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell tartania a minimális járvány megelőzési szabályokat, és szerződnie kell az állatorvossal.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Campus FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
2: Ezen a nyáron szuper ajánlatokkal újíthatsz fel. Június 17-ig a Brico-ban a 15 literes Oscar kültéri mosható falfesték, 4 liter alapozóval csak 424,15 lej, a 45x45 cm-es, elcsiszolt beltéri kültéri Milestone podrólap pedig csak 39,5 lej négyzetméterenként. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
3: Brico!
4: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
5: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Walking down 29th and Park.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, van
1: az a mester. A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haver Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávé csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A bankok cáfolják a trükközést és perelni készülnek a robor miatt kiszabott rekordbírság ellen. Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a 3. az országos rangsorban. 4-szeresére nőtt az aszály sújtott a terület Romániában. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Ahogy az várható volt, a bankok nem nyugszanak bele a versenytanács döntésébe, amellyel összesen 710 millió euró bírságot szabott ki 10 pénzintézetre a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóság megállapítása szerint összehangolták magatartásukat a ROBOR referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Már is több bank reagált a döntésre, jelezve igazságtalannak tartják a bírságot, és valamennyien arra készülnek, hogy bíróság elé viszik az ügyet. Amúgy a román nemzet Bank elnöke, aki még 2022-ben úgy vélekedett a robor emelkedése kapcsán, hogy a bankok átestek a ló túlsó oldalára, a versenytanács jelentése kapcsán nemrég maga is bíráló hangnemben nyilatkozott. Szerinte a jelentés jól indul, és helyesen magyarázza el, mi is az a robor, de aztán arra a következtetésre jut, hogy a bankok kartelleztek. Ez viszont figyelmen kívül hagyja a pénzpiac összehangolt működését. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első 4 hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első 3 hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kis kereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások. Ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű a növekedés. Derül ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint 4-szeresére nőtt az aszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Cocos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Cocos hipermarket Viharpüspökiben, a Szűsülő utca 10 szám alatt.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
4: A kertben szeretnél kikapcsolódni nyáron? Június 17-ig a Brikóban az 5 személyes Miria kerti bútorszett csak 1199 lei, és a 396 cm-es fényvázas vesztői medence vízforgató szivattyúval együtt csak 1119 lei. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazásból gyors házhoz szállítással a...
5: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
6: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávé csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a...

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os Elmász magokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
0: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Felezi a pótlékokat és átrajzolja a teljes bértáblarendszert. Így alakítja át a kormány a közszférában lévő fizetéseket. 100 millió lejjel emelik a roncsautó program költségvetését. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben Románia továbbra is ügyvezetőként működik, és még nem világos, milyen összetételű kabinet veszi át a kormányzást, a Munkaügyi Minisztérium bemutatta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform elfogadásához külön politikai megállapodásra volt szükség, mivel a jogszabály a helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú vállalása, amelyhez 770 millió euró uniós forrás kapcsolódik. A jelenleg még csak tervezetként létező törvény több mint felére csökkenteni a pótlékok számát, új bértáblákat vezetne be, és teljesítmény alapú jutalmazással egészítené ki a közszféra bérezését. A kormány szerint senki sem fog kevesebbet keresni, a szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a reform újabb egyenlőtlenségeket teremt. A tervezet egy olyan rendszerhez nyúl, amely az elmúlt években a román közigazgatás egyik legvitatottabb területévé vált. A jelenlegi bérrendszert ugyanis eredetileg a 2017-es egységes bértörvénynek kellett volna rendeznie, ám azóta a jogszabályt több tucat alkalommal módosították, különböző sürgősségi rendeletekkel és egyedi intézkedésekkel. Közvitára bocsátották a roncsautó program pályázati útmutatóját. A romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártottak. Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be. A rendelet tervezet 10 napig lesz közvitán, majd a jóváhagyást követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban. Az, hogy a mallok lettek a városiak fő szórakozási helyszínei, sokat elárul a romániai társadalomban bekövetkezésre. bekövetkezett változásokról. Ez lett ugyanis az a hely, ahol az emberek barátaikkal találkoznak, ahol kényelmes és kiszámítható környezetben töltenek el néhány órát. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint a bevásárlóközpontok azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak.
4: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Klassz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexes sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben Autók, szakértelem, bizalom.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első La Cocos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A La Cocos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. La Cocos hipermarket. Június 17-től. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911. A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi Önkormányzat az államkincstártól. Bíróságon támadják meg a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosításának tervét. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi Önkormányzat az államkincstártól. A kölcsön révén az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrásokat addig, amíg az Európai Unió és az illetékes állami hatóságok vissza nem térítik a támogatásból finanszírozott összegeket. A hitelfelvételt több tényező indokolja. Egyrészt valamennyi projektet legkésőbb augusztus végéig le kell zárni. Másrészt az önkormányzat szerint a rendelkezésre álló finanszírozási forma rendkívül kedvező, hiszen teljesen kamatmentes. A városvezetés szerint a hitel átmeneti megoldást jelent, amely biztosítja a beruházások folyamatos finanszírozását a támogatások folyósításáig. A hitel felvétele ugyanakkor átmenetileg növeli Nagyvárad eladósodottsági mutatóját. Míg a törvény szerint az önkormányzatok eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az előző 3 év saját bevételeinek átlagára vetített 30%-ot, Nagyvárad esetében ez az arány 32,9%-ra emelkedik a most felvendő hitel miatt. Újabb pert indít a Nagyváradi Önkormányzat ellen a Bihar megyei Polgári Konzultatív Testület Egyesülete, amely ezúttal a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosra való bővítését támadta meg a bíróságon. Az egyesület több olyan önkormányzati beruházást is bíróság elé vitt, amelyek szerintük veszélyeztették a történelmi városszövetet, és több esetben sikerült is megakadályozniuk vagy késleltetniük a terveket. Ők érték el peres úton azt, hogy érvénytelenítsék a kert, a vámház és a Tímár utca szélesítésére vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Álláspontjuk szerint a beruházás nem csak a város történelmi arculatát veszélyezteti, hanem ellentmond azoknak a stratégiai dokumentumoknak is, amelyekre az önkormányzat maga hivatkozik a beruházás szükségességének indoklásában. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének, mondta el a Maszolnak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A hatékony fellépés érdekében átalakítanák a rendszert és annak finanszírozását is. Egy betegség megelőzési bizottság lépne közbe, amint a sertéspestis felüti a fejét. A beavatkozásokat pedig a bürokratikus késlekedések elkerülése érdekében a kormány tartalék alapjából azonnali finanszírozással hajtanák végre. A javaslat értelmében korlátoznák az állatok szállítását, ez lenne az egyik fő intézkedése a betegség megfékezésére, miközben támogatásokkal ösztönöznék a háztáji gazdaságokat a sertések fülszámozására. A háztáji gazdaságokat nem bántják, sőt támogatni akarják őket, hogy a házi sertések mindegyike fülszámot kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell tartania a minimális járvány megelőzési szabályokat, és szerződnie kell az állatorvossal.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedves

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Boy, I can see

0: A Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
0: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szinetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Szupeko,
6: alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumart világos sörára 15,95 bani, valamint a 700 g-os Mitch Calade Dulest ára mindössze 14,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: A bankok cáfolják a trükközést és perelni készülnek a robor miatt kiszabott rekordbírság ellen. Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Négyszeresére nőtt az asszály sújtott a terület Romániában. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Ahogy az várható volt, a bankok nem nyugszanak bele a versenytanács döntésébe, amellyel összesen 710 millió euró bírságot szabott ki 10 pénzintézetre a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóság megállapítása szerint összehangolták magatartásukat a ROBOR referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Már is több bank reagált a döntésre, jelezve igazságtalannak tartják a bírságot, és valamennyien arra készülnek, hogy bíróság elé viszik az ügyet. Amúgy a román nemzet Nemzeti Bank elnöke, aki még 2022-ben úgy vélekedett a ROBOR emelkedése kapcsán, hogy a bankok átestek a ló túlsó oldalára, a versenytanács jelentése kapcsán nemrég maga is bíráló hangnemben nyilatkozott. Szerinte a jelentés jól indul, és helyesen magyarázza el, mi is az a ROBOR, de aztán arra a következtetésre jut, hogy a bankok kartelleztek. Ez viszont figyelmen kívül hagyja a pénzpiac összehangolt működését. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első 4 hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első 3 hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kis kereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások. Ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az asszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű a növekedés. Derül ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az asszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az asszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
7: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
0: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
3: A buffet nincs, baj nincs haragban senkivel.
4: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: A felújítással már a tetőnél tartasz? A Brico ajánlatai a segítségedre sietnek. Június 17-ig az már trapézlemez csak 16,91 lei négyzetméterenként, és 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a 0,5 mm-es szürke smart cserepészlemezre. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különböző dupláját kapod vissza a... Brico!
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Cocos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Cocos hipermarket Viharpüspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a...
0: Plusz FM.

0: Plus FM.
1: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Felezi a pótlékokat és átrajzolja a teljes bértáblarendszert. Így alakítja át a kormány a közszférában lévő fizetéseket. 100 millió lejjel emelik a roncsautó program költségvetését. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben Románia továbbra is ügyvezetőként működik, és még nem világos, milyen összetételű kabinet veszi át a kormányzást, a munkaügyi minisztérium bemutatta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform elfogadásához külön politikai megállapodásra volt szükség, mivel a jogszabály a helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú vállalása, amelyhez 770 millió euró uniós forrás kapcsolódik. A jelenleg még csak tervezetként létező törvény több mint felére csökkenteni a pótlékok számát, új bértáblákat vezetne be, és teljesítmény alapú jutalmazással egészítené ki a közszféra bérezését. A kormány szerint senki sem fog kevesebbet keresni. A szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a reform újabb egyenlőtlenségeket teremt. A tervezet egy olyan rendszerhez nyúl, amely az elmúlt években a román közigazgatás egyik legvitatottabb területévé vált. A jelenlegi bérrendszert ugyanis eredetileg a 2017-es egységes bértörvénynek kellett volna rendeznie, ám azóta a jogszabályt több tucat alkalommal módosították, különböző sürgősségi rendeletekkel és egyedi intézkedésekkel. Közvitára bocsátották a roncsautó program pályázati útmutatóját. A romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártottak. Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be. A rendelet tervezet 10 napig lesz közvitán, majd a jóváhagyást követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban. Az, hogy a mallok lettek a városiak fő szórakozási helyszínei, sokat elárul a romániai társadalomban bekövetkezett változásokról. Ez lett ugyanis az a hely, ahol az emberek barátaikkal találkoznak, ahol kényelmes és kiszámítható környezetben töltenek el néhány órát. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint a bevásárlóközpontok azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, van az este. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: Egy óra csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonat.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. Bíróságon támadják meg a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosításának tervét. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. A kölcsön révén az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrásokat addig, amíg az Európai Unió és az illetékes állami hatóságok vissza nem térítik a támogatásból finanszírozott összegeket. A hitelfelvételt több tényező indokolja. Egyrészt valamennyi projektet legkésőbb augusztus végéig le kell zárni. Másrészt az önkormányzat szerint a rendelkezésre álló finanszírozási forma rendkívül kedvező, hiszen teljesen kamatmentes. A városvezetés szerint a hitel átmeneti megoldást jelent, amely biztosítja a beruházások folyamatos finanszírozását a támogatások folyósításáig. A hitel felvétele ugyanakkor átmenetileg növeli Nagyvárad eladósodottsági mutatóját. Míg a törvény szerint az önkormányzatok eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az előző 3 év saját bevételeinek átlagára vetített 30%-ot, Nagyvárad esetében ez az arány 32,9%-ra emelkedik a most felvendő hitel miatt. Újabb pert indít a Nagyváradi önkormányzat ellen a Bihar megyei Polgári Konzultatív Testület Egyesülete, amely ezúttal a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosra való bővítését támadta meg a bíróságon. Az egyesület több olyan önkormányzati beruházást is bíróság elé vitt, amelyek szerintük veszélyeztették a történelmi városszövetet, és több esetben sikerült is megakadályozniuk vagy késleltetniük a terveket. Ők érték el peres úton azt, hogy érvénytelenítsék a kert, a vámház és a Tímár utca szélesítésére vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Álláspontjuk szerint a beruházás nem csak a város történelmi arculatát veszélyezteti, hanem ellentmond azoknak a stratégiai dokumentumoknak is, amelyekre az önkormányzat maga hivatkozik a beruházás szükségességének indoklásában. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének, mondta el a Maszolnak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A hatékony fellépés érdekében átalakítanák a rendszert és annak finanszírozását is. Egy betegség megelőzési bizottság lépne közbe, amint a sertéspestis felüti a fejét. A beavatkozásokat pedig a bürokratikus késlekedések elkerülése érdekében a kormány tartalék alapjából azonnali finanszírozással hajtanák végre. A javaslat értelmében korlátoznák az állatok szállítását, ez lenne az egyik fő intézkedése a betegség megfékezésére, miközben támogatásokkal ösztönöznék a háztáji gazdaságokat a sertések fülszámozására. A háztáji gazdaságokat nem bántják, sőt támogatni akarják őket, hogy a házi sertések mindegyike fülszámot kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell tartania a minimális járvány megelőzési szabályokat, és szerződnie kell az állatorvossal.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Hit the beat and take it to the first level.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bankok cáfolják a trükközést és perelni készülnek a robor miatt kiszabott rekordbírság ellen. Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület Romániában. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Ahogy az várható volt, a bankok nem nyugszanak bele a versenytanács döntésébe, amellyel összesen 710 millió euró bírságot szabott ki 10 pénzintézetre a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóság megállapítása szerint összehangolták magatartásukat a robor referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Már is több bank reagált a döntésre, jelezve igazságtalannak tartják a bírságot, és valamennyien arra készülnek, hogy bíróság elé viszik az ügyet. Amúgy a román Nemzeti Bank elnöke, aki még 2022-ben úgy vélekedett a robor emelkedése kapcsán, hogy a bankok átestek a ló túlsó oldalára, a versenytanács jelentése kapcsán nemrég maga is bíráló hangnemben nyilatkozott. Szerinte a jelentés jól indul, és helyesen magyarázza el, mi is az a robor, de aztán arra a következtetésre jut, hogy a bankok kartelleztek. Ez viszont figyelmen kívül hagyja a pénzpiac összehangolt működését. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első 4 hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első 3 hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kis kereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások. Ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű a növekedés. Derül ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Felezi a pótlékokat és átrajzolja a teljes bértáblarendszert, így alakítja át a kormány a közszférában lévő fizetéseket. 100 millió lejjel emelik a roncsautó program költségvetését. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben Románia továbbra is ügyvezetőként működik, és még nem világos, milyen összetételű kabinet veszi át a kormányzást, a munkaügyi minisztérium bemutatta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform elfogadásához külön politikai megállapodásra volt szükség, mivel a jogszabály a helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú vállalása, amelyhez 770 millió euró uniós forrás kapcsolódik. A jelenleg még csak tervezetként létező törvény több mint felére csökkenteni a pótlékok számát, új bértáblákat vezetne be, és teljesítmény alapú jutalmazással egészítené ki a közszféra bérezését. A kormány szerint senki sem fog kevesebbet keresni, a szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a reform újabb egyenlőtlenségeket teremt. A tervezet egy olyan rendszerhez nyúl, amely az elmúlt években a román közigazgatás egyik legvitatottabb területévé vált. A jelenlegi bérrendszert ugyanis eredetileg a 2017-es egységes bértörvénynek kellett volna rendeznie, ám azóta a jogszabályt több tucat alkalommal módosították, különböző sürgősségi rendeletekkel és egyedi intézkedésekkel. Közvitára bocsátották a roncsautó program pályázati útmutatóját. A romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártottak. Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be. A rendelettervezet 10 napig lesz közvitán, majd a jóváhagyást követően, vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban. Az, hogy a mallok lettek a városiak fő szórakozási helyszínei, sokat elárul a romániai társadalomban bekövetkezett változásokról. Ez lett ugyanis az a hely, ahol az emberek barátaikkal találkoznak, ahol kényelmes és kiszámítható környezetben töltenek el néhány órát. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint a bevásárlóközpontok azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. Bíróságon támadják meg a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosításának tervét. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. A kölcsön révén az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrásokat addig, amíg az Európai Unió és az illetékes állami hatóságok vissza nem térítik a támogatásból finanszírozott összegeket. A hitelfelvételt több tényező indokolja. Egyrészt valamennyi projektet legkésőbb augusztus végéig le kell zárni. Másrészt az önkormányzat szerint a rendelkezésre álló finanszírozási forma rendkívül kedvező, hiszen teljesen kamatmentes. A városvezetés szerint a hitel átmeneti megoldást jelent, amely biztosítja a beruházások folyamatos finanszírozását a támogatások folyósításáig. A hitel felvétele ugyanakkor átmenetileg növeli Nagyvárad eladósodottsági mutatóját. Míg a törvény szerint az önkormányzatok eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az előző 3 év saját bevételeinek átlagára vetített 30%-ot, Nagyvárad esetében ez az arány 32,9%-ra emelkedik a most felvendő hitel miatt. Újabb pert indít a Nagyváradi önkormányzat ellen a Bihar megyei Polgári Konzultatív Testület egyesülete, amely ezúttal a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosra való bővítését támadta meg a bíróságon. Az egyesület több olyan önkormányzati beruházást is bíróság elé vitt, amelyek szerintük veszélyeztették a történelmi városszövetet, és több esetben sikerült is megakadályozniuk vagy késleltetniük a terveket. Ők érték el peres úton azt, hogy érvénytelenítsék a kert, a vámház és a Tímár utca szélesítésére vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Álláspontjuk szerint a beruházás nem csak a város történelmi arculatát veszélyezteti, hanem ellentmond azoknak a stratégiai dokumentumoknak is, amelyekre az önkormányzat maga hivatkozik a beruházás szükségességének indoklásában. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének, mondta el a Maszolnak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A hatékony fellépés érdekében átalakítanák a rendszert és annak finanszírozását is. Egy betegség megelőzési bizottság lépne közbe, amint a sertéspestis felüti a fejét. A beavatkozásokat pedig a bürokratikus késlekedések elkerülése érdekében a kormány tartalék alapjából azonnali finanszírozással hajtanák végre. A javaslat értelmében korlátoznák az állatok szállítását, ez lenne az egyik fő intézkedése a betegség megfékezésére, miközben támogatásokkal ösztönöznék a háztáji gazdaságokat a sertések fülszámozására. A háztáji gazdaságokat nem bántják, sőt támogatni akarják őket, hogy a házi sertések mindegyike fülszámot kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell tartania a minimális járvány megelőzési szabályokat, és szerződnie kell az állatorvossal.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bankok cáfolják a trükközést és perelni készülnek a robor miatt kiszabott rekordbírság ellen. Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megyen a harmadik az országos rangsorban. Négyszeresére nőtt az asszály sújtott a terület Romániában. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Ahogy az várható volt, a bankok nem nyugszanak bele a versenytanács döntésébe, amellyel összesen 710 millió euró bírságot szabott ki 10 pénzintézetre a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóság megállapítása szerint összehangolták magatartásukat a robor referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Már is több bank reagált a döntésre, jelezve igazságtalannak tartják a bírságot, és valamennyien arra készülnek, hogy bíróság elé viszik az ügyet. Amúgy a román nemzet bank elnöke, aki még 2022-ben úgy vélekedett a robor emelkedése kapcsán, hogy a bankok átestek a ló túlsó oldalára, a versenytanács jelentése kapcsán nemrég maga is bíráló hangnemben nyilatkozott. Szerinte a jelentés jól indul, és helyesen magyarázza el, mi is az a robor, de aztán arra a következtetésre jut, hogy a bankok kartelleztek. Ez viszont figyelmen kívül hagyja a pénzpiac összehangolt működését. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első 4 hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első 3 hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kis kereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások. Ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az asszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű a növekedés. Derül ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az asszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az asszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Felezi a pótlékokat és átrajzolja a teljes bértáblarendszert. Így alakítja át a kormány a közszférában lévő fizetéseket. 100 millió lejjel emelik a roncsautó program költségvetését. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben Románia továbbra is ügyvezetőként működik, és még nem világos, milyen összetételű kabinet veszi át a kormányzást, a munkaügyi minisztérium bemutatta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform elfogadásához külön politikai megállapodásra volt szükség, mivel a jogszabály a helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú vállalása, amelyhez 770 millió euró uniós forrás kapcsolódik. A jelenleg még csak tervezetként létező törvény több mint felére csökkenteni a pótlékok számát, új bértáblákat vezetne be, és teljesítmény alapú jutalmazással egészítené ki a közszféra bérezését. A kormány szerint senki sem fog kevesebbet keresni, a szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a reform újabb egyenlőtlenségeket teremt. A tervezet egy olyan rendszerhez nyúl, amely az elmúlt években a román közigazgatás egyik legvitatottabb területévé vált. A jelenlegi bérrendszert ugyanis eredetileg a 2017-es egységes bértörvénynek kellett volna rendeznie, ám azóta a jogszabályt több tucat alkalommal módosították, különböző sürgősségi rendeletekkel és egyedi intézkedésekkel. Közvitára bocsátották a roncsautó program pályázati útmutatóját. A romániai gépkocsipark felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártottak. Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be. A rendelet tervezet 10 napig lesz közvitán, majd a jóváhagyást követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban. Az, hogy a mallok lettek a városiak fő szórakozási helyszínei, sokat elárul a romániai társadalomban bekövetkezett változásokról. Ez lett ugyanis az a hely, ahol az emberek barátaikkal találkoznak, ahol kényelmes és kiszámítható környezetben töltenek el néhány órát. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint a bevásárlóközpontok azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. Bíróságon támadják meg a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosításának tervét. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. A kölcsön révén az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrásokat addig, amíg az Európai Unió és az illetékes állami hatóságok vissza nem térítik a támogatásból finanszírozott összegeket. A hitelfelvételt több tényező indokolja. Egyrészt valamennyi projektet legkésőbb augusztus végéig le kell zárni. Másrészt az önkormányzat szerint a rendelkezésre álló finanszírozási forma rendkívül kedvező, hiszen teljesen kamatmentes. A városvezetés szerint a hitel átmeneti megoldást jelent, amely biztosítja a beruházások folyamatos finanszírozását a támogatások folyósításáig. A hitel felvétele ugyanakkor átmenetileg növeli Nagyvárad eladósodottsági mutatóját. Míg a törvény szerint az önkormányzatok eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az előző 3 év saját bevételeinek átlagára vetített 30%-ot, Nagyvárad esetében ez az arány 32,9%-ra emelkedik a most felvendő hitel miatt. Újabb pert indít a nagyváradi önkormányzat ellen a Bihar megyei Polgári Konzultatív Testület egyesülete, amely ezúttal a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosra való bővítését támadta meg a bíróságon. Az egyesület több olyan önkormányzati beruházást is bíróság elé vitt, amelyek szerintük veszélyeztették a történelmi városszövetet, és több esetben sikerült is megakadályozniuk vagy késleltetniük a terveket. Ők érték el peres úton azt, hogy érvénytelenítsék a kert, a vámház és a Tímár utca szélesítésére vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Álláspontjuk szerint a beruházás nem csak a város történelmi arculatát veszélyezteti, hanem ellentmond azoknak a stratégiai dokumentumoknak is, amelyekre az önkormányzat maga hivatkozik a beruházás szükségességének indoklásában. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspestis terjedésének, mondta el a Maszolnak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A hatékony fellépés érdekében átalakítanák a rendszert és annak finanszírozását is. Egy betegség megelőzési bizottság lépne közbe, amint a sertéspestis felüti a fejét. A beavatkozásokat pedig a bürokratikus késlekedések elkerülése érdekében a kormány tartalék alapjából azonnali finanszírozással hajtanák végre. A javaslat értelmében korlátoznák az állatok szállítását, ez lenne az egyik fő intézkedése a betegség megfékezésére, miközben támogatásokkal ösztönöznék a háztáji gazdaságokat a sertések fülszámozására. A háztáji gazdaságokat nem bántják, sőt támogatni akarják őket, hogy a házi sertések mindegyike fülszámot kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell